0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. 92,1 FM.

0: Bean. Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodim FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a 2 Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Вивьяносто два и один FM.
2: Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92 i 1 FM. Vodka.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a
1: Jodin FM.
2: Klaszne
1: Radio. Vdoro.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Divjana 102 i 1 FM.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Virág Szabolcs, Beregszászi görögkatolikus káplán gondolatai következnek.
3: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Віраг Соболча, греко-католицького капелана міста Берегове.
4: Dicsőség Jézus Krisztusnak! A mai napon, szeptember 8-án egy igazán különleges ünnepnek lehetünk a tanúi, hiszen ez az ünnep nem más, mint egy születésnap. A legszentebb szűznek a születésnapja. A mai napon az egyházunk egy jól ismert evangélium szakasszal készül újra. Hallgassuk meg! Szent Lukács evangéliumának olvasása. Abban az időben Jézus betért egy faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Volt neki egy Mária nevű húga, aki Jézus lábához ülve hallgatta a szavát. Márta pedig sürgött forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt, és így szólt. Uram, nem törődsz-e vele, hogy húgom egyedül hagyott engem szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt neki. Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a legjobb részt választotta, amely nem is vétetik el tőle. Történt, miközben ezeket mondotta, egy asszony a tömegből fölkiáltott. Boldog a méh, amely hordozott, az emlő, amelyet tápláltak. Ő pedig ezt mondta, hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten fia szavát, és meg is tartják azt. Amen. Kedves testvérek, jól hallottuk az evangéliumi részt. Jól is ismerjük, remélem, hiszen szinte minden Mária ünnepen az evangéliumi rész elhangzik templomainkban a Szent Liturgia alatt. És valahogy érezzük azt, hogy nem is találunk benne semmi utalót Mária születésére. És mégis ezt ünnepeljük ma. Hogy a mai napot kicsit jobban megértsük, egy másik evangéliumhoz kell nyúlnunk, amely nincs benne a Szentírásba, amely nem a szinoptikusokkal van egyenrangba. Ez az evangélium nem más, mint Szent Jakab apostol úgynevezett ős evangéliuma, amely több részletről is beszámol nekünk Mária életéről. Innen tudjuk például azt, hogy Máriának az édesanyja Anna volt, az édesapja pedig Joakim. Kedves testvérek, az evangélium bár számunkra ismeretlen, de mégis olyan szép mély tartalmakkal van tele, ahol megismerjük Máriának a születésének a történetét, ahol ott van egy megöregedett házaspár, a Joakim, aki már idős, az Anna, aki már szintén szépkorú, és ott élnek békességben, Isten szeretetében, és mégis szégyen ül rajtuk, hiszen nincsen gyermekük. A választott nép kultúrájában a gyermektelenség szégyen. Bűn. Ez egy büntetés. Hiszen valamit elkövettek, vagy ők, vagy az ők szüleik, amiért nem lett gyermekük. És valahol lehet már ezt el is fogadták. Lehet valahol már ebbe bele is törődtek, de azért mégis titkon reménykedtek az Istennek a kegyelmébe. És történt, hogy amikor Joakim kint a sivatagba sírdogált, imádkozott, egy angyal megjelent neki, és hírül adta, hogy gyermeke lesz. Hasonlóan Anna is így értesül arról, hogy gyermek fog születni idős korában. És a születésnek nagyon szép momentuma az, hogy amikor megszületik, mert ugye nem hangzik el, hogy fia, esetleg lánya születik, hanem gyermeke születik. Áldás érkezik a családjukba. És a születés pillanatában pedig megkérdezi, milyen gyermekem született. És a válasz lány. Kedves testvérek, a zsidó kultúrában ismeri nagyon jól az, hogy a lányok kevésbé voltak megbecsültek. Hiszen ők voltak azok, akik ugye elvitték a vagyon egy részét. És mégis Anna a legdrágább kincset most kapja meg az életébe. Joakim szintén a legszebb dolog lesz az életébe, ami megtörténhet vele. Az, hogy édesapa lesz. Kedves testvérek, nagyon fontos kérdés számunkra. Kicsoda Mária? Kicsoda az a szepőtelen, szűz, akinek ma a születésnapja van, akit oly sokszor emlegetünk égi édesanyánként, ki is ő számomra. Hiszen Máriáról oly keveset tudunk, és mégis annyira, de annyira meghatározza egész életünket. Szinte egyházunk minden napját, hiszen szertartásainkban mindig megemlékezünk róla. Ünnepeinek is egy nagyobb része Mária ünnep. Mária ott van mindenhol, és talán kezdjük ott a legelején. Mária elsősorban egy olyan személy, aki elvesz. Elveszi Joakim és Anna szégyenét. Elveszi a szomorúságot. Elveszi a bánatot. Elveszi a reménytelenséget. S helyette mit hoz? Örömet, nyugalmat, békességet, reményt hoz. Kedves testvérek, Mária, nyugodt szívvel merem ezt mondani, hogy előhírnöke az üdvösségünknek, hiszen már az ő élete is erről tanúskodik, hogy valami új kezdődik el, valami új jön ebbe a világba, amire a világ lehetséges módon nem állt készen. És hogy Máriára még miképpen tudunk tekinteni, hiszen azon fel, hogy elvesz, közben jár is. Szószóló. Emlékezzünk vissza, amikor már a felnőtt Jézus Máriával és Jézus tanítványaival egy esküvőn van. Szól Mária, nincs boruk. Jézus ott van az a érdekes megnyilvánulása, hogy mi közöm hozzá is van neked. Nem jött el még az én órám. És itt Máriának egyfajta dacolása tűnik fel, mint hogyha nem akarná meghallani, nem is akarta meghallani Jézus szavait, hanem inti a szolgákat, hogy cselekedjék azt, amit ő mond. És ekkor indul el Jézus, és csodát tesz Mária közben járására. Kedves testvérek, néha nekünk is elfogy a borunk. Néha mi is közállunk a szégyenhez. És ilyenkor megkeressük Máriát. Kérjük őt, hogy segítsen minket. Legyen szószólónk fia előtt. Legyen szószóló Istenünk előtt. Kedves testvérek, hatalmas megnyugvás ez számunkra, hogy van egy szószólónk a mennyországba. És hát igen, ne feledkezzünk el róla, hogy ő égi édesanyánk, hiszen a keresztván Jézus így szól János apostolhoz, íme a te anyád. És amikor hozzád szól az édesanyja, az íme

0: hogy én még fiatal vagyok. Én még erre nem állok készen. Nekem még terveim vannak. Nekem még más dolgom van. De nem így tesz. Legyen meg a te akaratod. Az isteni akaratnak átengedi egész mi voltát. És ez az, ami az ő életét megszenteli. Ezért van az, hogy ő mindig ott van, ahol. És hogy mindig az ő feltűnése egy fájdalomcsillapító. Mindig egy könnyebbséget hoz el. Mária élete számunkra is példa kell, hogy legyen. Hiszen hányszor kifogásokat keresünk, és találunk is, és el is mondjuk a Jóistennek, mit miért ne? Miért nem alkalmas? Miért nem időszerű? Miért nem vagyok rá kész? Kedves testvérek, lehet keresni kifogásokat, biztosan találunk is, hiszen aki keres, az talál. De megéri? Érdemes nekem azzal töltem az életemet, hogy mindig kifogásokba meneküljek? Vagy tudok olyan, mint Mária, aki igent mond mindenre. Igent mond Isten tervére, ami az üdvösség terve. Ami az örök életnek a terve. Ami a mennyországba vezető útnak a terve. Kedves testvérek, erre igent mondani, talán azt mondani, hogy a legjobb dolog, ami történhet velünk. Hiszen mindent megkapunk hozzá. Megkapjuk a közbenjárót. Megkapjuk azt, aki mindezt meg tudja nekünk adni. A Jóisten nem hagyott el minket, hanem kegyelmet, kegyelemre halmoz számunkra. És Máriában ez a kegyelem egyre nagyobb, egyre több. Kedves testvérek, legyünk büszkék arra, hogy a mi égi édesanyánk ott van a mennyországban. Hogy a mi égi édesanyánknak ma születésnapja van. Isten éltesse sok számos boldog éven át. Amen.
1: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Virág Szabolcs, Beregszászi görögkatolikus káplán gondolatait hallhatták.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми Вірак Соболча, греко-католицького капелана міста Берегове. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
3: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
2: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобан. Мегдобант.
6: З вірою в серці. Радіо Пульс.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Kezdetét vette a Kárpátaljai megyei labdarúgó bajnokság, amelynek első játéknapja rendkívül izgalmasan alakult. Fordításokat, minimális különbségű sikereket és magabiztos kiütéseket is láthattak a szurkolók. Krajna Zirka 2-1. A hazai pályán játszó Krajna ember előnyét kihasználva egy nagy második félidei hajrával fordította meg a mérkőzést és arató győzelmet. Buzsora Medea 2-1. Az illosuai együttes szintén hátrányból állt fel. A szünet után teljesen megváltoztatták a játékképét és sikerült felülmúlniuk a Medea. Líder Perecseny 5-3, a rangadó gólgazdag és látványos meccset hozott, amelyen végül a hazai líder csapata diadalmaskodott. Borzsova Visk 0-1, egy végig kiegyenlített, sportszerű és hajtós találkozón Visk minimális arányú győzelmet aratott idegenben. Munkács Halsókaraszló 3-0, Munkács fegyelmezett játékkal végig abszolút dominálva, maga biztosan győzte le ellenfelét. Nagyszőlős Linci Zirka 4-1, a címvédő Szevlus rögtön igazolta a papírformát és nyerte meg a mérkőzést. Az Avangárd Berkut csapata ebben a fordulóban szabadnapos volt. Узкарпатской области стартовал чемпионат области с футболом. Игровой день выдался насыщенным та різноплановим. Від вольових перемог до мінімальних успіхів і переконливих розгромів. Крайна вдома здобула вольову перемогу над Зіркою 2-1, використавши чисельну перевагу в другому таймі. Бужора також виграла 2-1 у Медеї, переломивши гру після перерви, попри те, що до цього поступалася. Ужгородське дербі між лідером і Перечином завершилося результативною перемогою господарів 5-3. Боржава мінімально поступилась вишкову 0-1 у рівному та коректному матчі. Мукачево впевнено переграла Заріччя, демонструючи дисципліновану гру та повну перевагу. Чемпіон Севлюш підтвердив клас, обігравши Лінці Зірку з рахунком 4-1. Авангард Берку цього туру був вихідний. Уваро лезайлотта a Kárpáti kihívás elnevezésű országos adaptív sportverseny második szakasza. Erről a Kárpát-Taljai megyei adminisztráció számolt be. A tornán ezúttal több mint 130 résztvevő indult az ország különböző régióiból. A legnépesebb csapat a házigazdáké volt. A Kárpát-Taljai válogatott 47 sportolót állított ki Husztról, Técsőről, Beregszászból, Peresenyből, Ungváról és a megye más településeiről. A versenyzők három számban mérték össze erejüket, fekvenyomásban, kettlebell szakításban és koncept 2-es nevezésben. A küzdelem nem csak a szakasz győzelemért folyt, hanem azért is, hogy a sportolók bekerüljenek a 30 legerősebb közé, akik majd nemzetközi szinten képviselik az országot a válogatott tagjaként. Ужгороді відбувся другий етап всеукраїнського рейтингового турніру з адаптивного спорту «Карпатський виклик», про що повідомила Закарпатська ОВА. Цього разу участь у змаганнях взяли понад 130 учасників із різних регіонів країни. Найчисельнішою була команда господарів. До складу закарпатської збірної увійшли 47 учасників із Хуста, Тячева, Берегова, Перечина, Ужгорода та інших населених пунктів області. Спортсмени змагалися у трьох дисциплінах – жимі, лежачі, ривку гирі та веслуванні на концепт 2. Боротьба точилася не лише за перемогу на етапі, а й за потрапляння до списку 30 найсильніших атлетів, які представлятимуть країну в складі національної збірної на міжнародних змаганнях. Az Ungvár női labdarúgó csapata maga biztos idegenbeli győzelmet aratott Kijevben a Podil ellen a női élvonal harmadik fordulójában. A Kárpátalja együttes 6 gólt szerzett, végig fölényben futballozott, a házigazdák pedig csak a hajrában tudtak szépíteni. A sikeres rajtot az ungvári speciális gyermek és ifjúsági sportiskola olimpiai tartalék csapata is megismételte, amely a másodosztály első fordulójában lépett pályára. Az ungvári együttes mindkét félidőben betalált és maga biztos győzelmet aratott a Zsidomiri Líceum ellen. Ezzel erős kezdést produkálva a bajnokságban. Zsinorsi futbolnyi klub Buzsorod v Pernono Peremich na vyjezdí u Києві у матчі третього туру вищої ліги проти команди Поділ. Закарпатська команда продемонструвала повну перевагу протягом гри та здобула переконливу перемогу, забивши 6 м'ячів. Господарки відповіли лише одним голом наприкінці зустрічі. Успішний старт підтримали Ездюшор Ужгород, яка розпочала сезон у першій лізі. Закарпатки забили по одному голу в кожному таймі та здобули перемогу над Житомирським ліцеєм, впевнено стартувавши в чемпіонаті. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a Lusájtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньки холлотте.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікунк іш békесség Istentől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Örökkévaló Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Áldjuk és magasztaljuk a te nagy nevedet, magasztalunk téged a te hatalmadért, a te bölcsességedért, és mindenek előtt a te nagy szeretetedért, amelyel lehajoltál hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy úgy ismerhettünk meg téged, mint szerető atyánkat. Úgy ismerhettünk meg téged, mint aki a te fiadat adod oda ezért a világért, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Hadd legyen még teljesebb a mi ismeretünk, te felőled, a te szereteted mélysége és nagysága felől. Kérünk, hogy taníts bennünket a te igéden keresztül, nyisd meg a mi értelmünket, munkálkodj a mi szívünkben, hogy mind teljesebb és mélyebb legyen a mi bizonyosságunk te benned és a te szeretetedben. Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg bennünket, szent lelkeddel ajándékozz meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéit szeretném olvasni közöttetek a zsidókhoz írott levélnek a 12. részéből, az első 3 versből. Amíg Isten igéit felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A zsidókhoz írott levél 12. részében, az első 3 versben így van megírva Isten igéje. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyük le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen, és a 11. fejezet után, az a hosszú felsorolás után, amelyben előttünk vannak, amelyben előttünk tárja fel a Szentírása, a teremtés kezdetétől fogva a hit hősöket, arra figyelmeztet bennünket, hogy milyen szép bizonyság fellege vesz körül bennünket, amikor ezekre az emberekre tekinthetünk, milyen szép biztatások lehetnek előttünk, amikor eszünkbe jut egy-egy Szentírásban leírt esemény, amelyet a lélek elénk hoz. Mi mindenben meg tud bennünket erősíteni ezeknek az embereknek az élete, ezeknek az embereknek a hite, akikre rámutat, visszamutat a zsidókhoz írt levél szerzője. Emlékeztet bennünket, lelkesít, sokszor talán éppen figyelmeztet is arra, hogy ne csüggedjünk el, hogy álhatatossággal fussuk meg mi is az előttünk lévő pályát. Mindenki a maga helyén. Hogy ezek olyan példák legyenek előttünk, amelyekbe bele tudunk kapaszkodni, de mindenki a maga helyén, a maga idejében szilárdan tudjon ragaszkodni. Ahhoz, amit megismert az Istenből, ahhoz, amit az Isten már feltárt előtte, amiben az Isten már őt megerősítette. És tudjunk ragaszkodni a hit szerzőjéhez, Isten igéjéhez, Jézus Krisztushoz. Sokszor meg vagyunk lankadva, és sokszor ott van az életünkben az a fajta elkényelmesedés, amit talán, ha keményebben akarunk fogalmazni, akkor meglangyosodásnak lehetne fordítani, amikor már nem akarjuk olyan, vagy nem tudjuk olyan élesen hallani, olyan élesen fogadni az Isten igéjét, olyan földrengésszerű élmény hiányzik az Isten igéjéből, ami valóban búzdít bennünket, bátorít, amitől tudunk felállni, amiben bele tudunk kapaszkodni az Isten igéjébe. És ennek nagyon sokszor az az oka, hogy a sátán ki tudja lopni a mi szívünkből azt a tüzet, ki tudja lopni a mi életünkből azt az elhivatottságot, annak az örömét, hogy mi az Istenhez tartozunk, és az Isten visel gondot rólunk nap mint nap. Jó lenne újra és újra úgy megtapasztalni az Isten igényének az erejét, hogy az megelevenítse a mi hitünket, megelevenítse a mi életünket, és alázatos, engedelmes szolgáivá tegyen az Istennek, mint akik tudják, hogy kinek hisznek, ki az, aki az ígéreteket adta. Nem lehet elfogyni a sokféle hitben előttünk járó példaképekből, és valami ehhez hasonló is történik itt, amikor visszautal ezekre a sok-sok emberre, ezeknek az embereknek az életében lévő harcokra, amelyekből úgy kerülnek ki, hogy a hitük győzedelmeskedik. Nem ők győzedelmeskednek, nem az élethelyzetük lesz diadalmassá, hanem hit által győzedelmeskednek. És jó azt is meglátni, hogy nem csak a Szentírás által ilyen ősi anyagként, ősi bizonyságként ránk hagyományozott személyeknek az élete lehet körülöttünk valóban ilyen bizonyságtévő felleggé, hanem nagyon sok előttünk járó kedves ismerősünk is, akiket személyesen ismerhettünk, akiknek a hite példa a számunkra. Tehát ezeket mind tartsuk szem előtt, ezekre mind emlékezzünk, jussanak eszünkbe ezek a bizonyságtévő emberek, akiknek az élete, akiknek a cselekedetei, szavai, tettei, mindaz, amivel jó érzéssel tudunk rájuk tekinteni. Azok hadd legyenek ott körülöttünk, mint egy bizonyságtévő felleg, akikkel vele tudunk mi magunk is kapaszkodni, mint példaképekben. Nem csak a Szentírás sorolhat fel sok-sok ilyen embert, hanem kell, hogy legyenek a mi életünkben is. Akkor, amikor mi magunk meglankadunk, amikor mi magunk elbizonytalanodunk, akkor tudjunk belekapaszkodni ezekbe a példaképekbe. De nem csak erről beszél az Isten igéje. És különösképpen a mai igeszakaszban, a mai igeszakasznak ebben a néhány versében, ami előttünk van, ott van egy nagy-nagy figyelmeztetés a biztatáson túl, hogy emlékezzünk ezekre az emberekre, merítsünk erőt az ő példájukból, de van ebben egy nagyon fontos, egy nagyon nehéz, vagy nehezen befogadható bátorítás is. Mert jobban szeretjük azokat a kedves, dédelgető, biztató szavakat, amikor csupán annyi hangzik el, vagy csupán annyira van szükségünk, hogy ne add fel, ne légy szomorú, bennünk van az Isten, és majd lesz a holnap is. Majd kialakul az előttünk álló dolog is. Nézd, hány ember van, aki hitébe kapaszkodva a mindennapokban meg tudja élni azt, hogy ő az Isten gyermeke. Nem kell elcsüggednünk, nincs olyan nagy szorítás még körülöttünk, még nem kellett megküzdenünk, megharcolnunk a vérig, ahogy majd itt a később fogja írni a zsidókhoz írt levél. Tehát van nekünk még sok-sok tartalékunk elrejtve bennünk a hitünknek a bizodalmában, a bizonyosságában. Hozzuk felszínre ezeket. De ma az Isten igéje nem teljesen erről beszél, hanem arról, hogy vannak terhek. Vannak terhek. Így olvassuk. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. Nem vonja kétségbe a Szentírás. Nem vonja kétségbe az Isten igéje, az Isten lelke, hogy vannak ránk nehezedő terhek. És ezt akkor jó, és akkor fontos meglátni, amikor bennünket is súlyosan érintenek egzisztenciális kérdések, ami senki másat nem, mint csak az én terhem, amit még megosztani is nehéz a másikkal. És jó, hogy ott vannak a bizonyságtevésnek szép fellegei körülöttünk, hogy Gedeontól kezdve Ábelig visszafelé, mindegy, hogy kit akarunk előhozni, hogy ők hogyan harcolták meg, és hogyan győzedelmeskedtek a hitükkel. Én mit kezdjek az én terhemmel? Vagy ahogyan tovább megy itt a Szentírás, mindent ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, ahová lépek. Életemnek minden pillanatában, életemnek minden szegmensében, akárhol, akár munkahelyen, akár családban, akár egyedül vagyok. Szüntelenül ki vagyok téve annak a feszültségnek, hogy ahol csak tud, amivel csak lehetősége van, a bűn meg fog környékezni. Ami el akar szakítani a tisztaságtól, a szentségtől, a Krisztusba való bizalomtól. Mindegyik ott van az életünkben. A terheknek a nagysága, a bűnnek a kísértése. Ott van a mi életünkben, ránk nehezedik, és azt mondja, ezekre nézve fussátok meg az előttetek lévő pályát. Kell a bizonyságtevőnknek sok-sok fellege, hogy ne lankadjunk el, ne csüggedjünk el, ne fáradjunk meg. Akkor, amikor ott vannak a saját terheink, és megtaláljuk azokat az igéket, megtaláljanak bennünket azok az igék, amelyek a mi helyzetünkben, a mi körülményeink között, a mi kísértéseink közepette tudnak bennünket felállítani, megtartani, hogy végig tudjuk futni az előttünk lévő pályát, hogy meg tudjuk harcolni a hitünknek harcait. Valamennyien azt gondolom, hogy hisszük azt, és tapasztaltuk is azt, hogy az Istenbe vetett bizalom nagyon sok áldást készít el az embernek, nagyon sok áldást rejteget az ember számára. Öröm és nagyon nagy határtalan boldogság az Isten gyermekeként élni ebben a világban. Minden kísértés, minden teher közepette, amikor annak az egyszerű ígéretnek a teljessége betölti a szívemet, hogy az Isten gyermeke vagyok, és terhekkel, bűnökkel küzdve az Isten gyermeke vagyok. És ő tart meg. Ő az, aki harcol értem. És nagyon szép itt a levélnek a további kiteljesedése, hogy arról kezd el beszélni, hogy tekintsünk Krisztusra, aki hitünknek szerzője és beteljesítője. Amikor már azt kell megtapasztalnom, hogy ezekben a nagy terhekben, meg kísértések közepette, a sok-sok bizonyságtévő felleg, ami körülvesz bennünket más embereknek az életébe, nekem nem azt kell meglátni, hogy ők hogyan tudnak megállni az ő harcaikban, hanem azt megtapasztalni, hogy ők is úgy álltak meg a harcukba, hogy nem magukra tekintettek, nem a maguk erejére, nem a maguk tehetségére, hanem Krisztusra, az Istenre, az Isten irgalmára, az Isten szeretetére. Aki a hitnek szerzője és beteljesítője, aki elindította az én életemben, a te életedben, elindította a hitnek drága bizonyságát, hogy felnövekedjen, hogy megerősödjön, hogy teljessé legyen, hogy betöltse az életedet, hogy ott legyen a bizonyosság, hogy az Isten meghallgat, az Isten látja, az Isten ismeri az én terhemet, a te terhedet, ismeri a kísértéseidet, amivel körülvesz a világ, amivel megkísért a világ, amiben talán nagyon sokszor elbuksz. Az Isten ismeri ezeket. És azt mondja ma az Isten igéje, azzal biztat bennünket, hogy úgy fúzd meg a te pályádat, akkor fogod tudni megfutni a te pályádat, ha Krisztusra tekintesz. Nem a magad erejére, nem a magad bölcsességére, nem a magad álhatatosságára, hanem tekintsünk Krisztusra, aki adta a hitet, és aki meg tud tartani ebben a hitben, aki meg tud bennünket tartani az ő közelségében. Akkor is, amikor én megfáradok, akkor is, amikor én meglankadok, akkor is, amikor eltávolodok, eltévedek, ő az, aki újra hív, újra szólít, újra fog keresni az ő igéjén keresztül, az ő lelkén keresztül, és vissza akar magához vinni. Pál apostolnak a bizonyság tétele juthat még eszünkbe, hogy sem mélység, sem magasság, semmilyen erő, sem eljövendő, sem semmi ebben a világban nem szakíthat el bennünket az Isten szeretetétől. sem a terhek, sem a bűnök. Ameddig Krisztusra tekintek, ameddig Jézus Krisztus van előttem, és tudom, hogy ő az, aki kiválasztott, aki megszentelt, ő az, aki megajándékozott a hittel, ő az, aki meg tud tartani a hit mellett. Senki és semmi nem tud elszakítani tőle. Bármi is van, ami ott van az én életemben, bármi is van, amiben talán már el is buktam. Amiben szégyen teljesen alul maradtam, és amit nem tudok semmilyen módon kimagyarázni. Megmagyarázni sok mindent tudunk, de az Isten előtt állva, kedves testvérek, mindenki mezítelenül áll meg, és nyilvánvalóvá lesznek a szívének szándékai, és nyilvánvalóvá lesz az is, hogy milyen sokszor elbukunk, és milyen sokszor elbuktunk. Tekintsünk Jézus Krisztusra, ne a magunk erejére, hanem őt hívjuk segítségül. És ebben az összefüggésben egy nagyon, nagyon nehéz bizonyságtételt ad számunkra a zsidókhoz írt levél, mert ott van a lehetőségként előttünk, hogy Jézus Krisztusba kapaszkodva azzal csaljuk meg magunkat, hogy akkor most már minden rendben lesz. Azzal csaljuk meg magunkat, hogy akkor most már minden úgy lesz, ahogy én szeretném. Nem úgy lesz. Nem úgy lesz. Amiben példa előttünk ma Jézus Krisztus, kedves testvérek, az az álhatatos tűrés. Aki nem tekint az előtte lévő gyalázatra, hanem ezen túllát. Túllát ezen a gyalázaton. És azt a bátorságot ragyogtatja fel előttünk, azt az önzetlenséget, azt a szeretetet, amivel ő vállalta az ő útját, amivel ő futotta végig az ő pályáját. És azt mondja, ebben legyetek álhatatosak. Vessetek le minden terhet, ne engedjetek a bűn kísértésének, tekintsetek Krisztusra, és álhatatosan fussátok meg azt a pályát, ami előttetek van, ami nem biztos, hogy dicsőséges, nem biztos, hogy csak jó van benne. Azt mondja, ne törődjetek a gyalázattal, ahogyan Krisztus sem törődött a gyalázattal, a sokféle gyalázkodással, ami körülvesz bennünket. A sokféle gyalázkodással, ami ér bennünket. Joggal, jog nélkül, indokoltan vagy éppen indokolatlanul, de ott vannak az életünkben ezek a kritikák. És amikor arra biztat ma az Isten igéje bennünket, hogy a gyalázattal semmit se törődve vállald, akkor azt gondolom, hogy ez az Isten igéjének a mai reggelen egy olyan üzenete számunkra, ami nagyon könnyen meg tud akadni a torkunkon, mint a halban megbúvó szálkák, amik nem tudnak jól esni. Amikor arra figyelmeztet az Isten igéje, hogy a gyalázatot is vállalni kell, a gyalázkodást is vállalni kell. Amikor Krisztusra tekintesz, amikor azt mondod, hogy én Krisztusban bízom, és senki és semmi ne válasszon el engem Krisztusról. Senki és semmi ne szakítson el az ő szeretetétől. Akkor hadd kérdezzem vissza az ige, hogy és te vállalod? Vállalod ezt az utat? Azt mondja, a bűnösöktől szidalmazott volt. A bűnösök voltak azok, akik őt lejáratták. Ó, hányan törnek össze, hány élet törik össze az által, hogy olyan dolgokat mondanak róla, olyan vádak hangzanak el, olyan rágalmak hangzanak el, amelyek talán nagyon távol vannak attól, ami Jézus Krisztus érte. Akkor, amikor a keresztfán volt, vagy akkor, amikor vitte a keresztfát. Mennyi igazságtalanságot vagy képes elhordozni. És azt gondolom, hogy ha magunkra tekintünk, ha csak a magunk erejére nézünk, akkor nagyon keveset. És az ördögnek megvannak az eszközei, az ördögnek megvannak a működő mechanizmusai, hogy hogyan tud bennünket tönkretenni. Azáltal is, ami körülöttünk, közvetlen körülöttünk történik, és ami bennünket ér. Amikor bennünket érint a rágalom. Amikor bennünket érint a gyalázat. Amikor bennünket érint a szidalmazás. Nagyon könnyű feladni, és azt mondani, hogy én ebből nem kérek akkor. Annak idején volt lehetőségem látni, ahogyan Horváth Anna készítette azt a passió sorozatot, amelyik a Szőlősi templomban van. És annak egyik ábrázolása, amikor Krisztust ruháit elveszik, meg lecsupaszítják, és ott úgy van ábrázolva, ha valakinek van lehetősége, majd alkalomattán nézze meg ezeket a képeket, mindegyiknek megvan a maga üzenete, de hogy Krisztus a nagy, szinte óriási, a mellette lévő figurákhoz képest, akik őt lecsupaszítják, akik keresztre feszítik, akik ostorozzák, mindig a Krisztus a nagy. És a kicsik, akik bántják, akik szidalmazzák, akik lemesztelenítik, akiknek nem futja több az erejéből, csak annyi, hogy bántják, és ezt elhordozni. Úgy gondolom, hogy nem lehet csak Krisztusra tekintve, hogy az emberek ennyire gyarlók, ennyire gonoszak tudnak lenni, ha nincs ott az életükben az Isten megújító szeretete. Eltűrni, elfogadni, elviselni. És azt mondja az ige, hogy nem megfáradva és nem elcsüggedve. Nem belefáradva abba, hogy ennyi szenny, ennyi mocsok van körülöttünk. Vannak és lesznek ilyen küzdelmek is az életünkben. És lesznek ilyen fájdalmak is az életünkben, ilyen hitharcok is, amikor meg kell azért harcolnom, hogy ne haragudjak a másikra. Amikor vádolt, amikor szidalmazott, amikor gyalázott, amikor bántott. És a legegyszerűbb, a leghathatósabb módja ennek, hogy ez alól kiszabaduljunk, hogy ettől megszabaduljunk, tekints Krisztusra. Aki nem azt látta, hogy mit kell neki átélnie, hogy milyen nyomorúságokat fog ő elhordozni, hanem tudta, hogy ez az Isten által elrendelt út, és álhatatossággal ment végig ezen a pályán. Kívánom, kedves testvérek, hogy mi magunk is így tudjuk álhatatossággal megfutni az előttünk lévő pályát. Így tudjunk belekapaszkodni az Isten szeretetébe, és akkor, amikor ott vannak ezek a nagyon nehéz terhek a mi életünkben, vagy ott van a bűnnek nagyon sokféle kísértése, az is egyfajta kísértés, amikor olyan könnyen az ember nem a másik orcáját fordítaná oda, vagy nem egy darab kenyérrel dobna vissza. Az is egy kísértés, a bűnnek egy kísértése a mi életünkben, hanem álhatatossággal és Krisztusra tekintve vállalva sokféle gyalázatot és sokféle szidalmat, sokféle rossz akaratú megjegyzést Krisztusra tekintve közeledjünk hozzá, járjunk és haladjunk a megszentelődés útján, hogy mint teljesebb legyen a mi ismeretünk, és mint teljesebb legyen a mi szeretetünk ő benne. Kívánom, hogy ebben tanítson, ebben formáljon bennünket ma Isten igéje, incsen csendességre, és fordítsa oda a mi lelki személyünket Jézus Krisztusra, mert ha csak magunkra tekintünk, ha csak azt látjuk, ami itt van, ami körülöttünk van, abban nagyon könnyen el tudunk veszni, és el tud sodorni. Rátekinteni, tőle erőt kérni, benne bizakodni, és hinni azt, hogy neki van hatalma megtartani bennünket azon az úton, amelynek a végén az örök korona vár. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Sötét elmével és homályos szívvel jövünk ma is te eléd, Urunk, és kérünk, hogy te gyújts világosságot a mi szívünkben és a mi elménkben. A te ígédnek világossága vezessen bennünket és tanítson. Ha tudjuk, Urunk, felfedezni azt, hogy hogyan akarsz te bennünket megtartani, hadd lássuk meg és hadd tapasztaljuk meg, milyen nagy a te kegyelmed. Milyen nagy a te hatalmad arra, hogy mindazokat, akik te benned reménykednek és te benned bíznak, azokat meg tud tartani az örökké valóság útján, a hitnek útján. Így kérünk, Urunk, hogy biztass és bátoríts bennünket, figyelmeztess bennünket, hogy mindig Jézus Krisztusra tekintsünk, a mi hitünk szerzőjére és beteljesítőjére. Ő benne reménykedjünk és tőle kérünk segítséget. Kérünk, hogy őrizd meg akkor, amikor mélységeket járunk meg, amikor mélységekben vagyunk, amikor a betegség vagy sokféle teher ott van, jelen van a mi életünkben, amikor a bűn és a bűnnek nagyon sokféle következménye, a bűnnek átka ott van körülöttünk, és megtapasztaljuk, hogy mennyi gonoszságot tud művelni ebben a világban, mi hadd tudjunk rátekinteni és beléd kapaszkodni. Kérünk, Urunk, egy

0: és őrizd meg mindenkit, akinek az élete veszélyben van, aki hozzád kiált, aki téged keres. Urunk, méltatlanok vagyunk a te kegyelmedre, és méltatlanok vagyunk arra, hogy jó indulattal bánj velünk, nem cselekedeteinkért, még csak nem is a hitünk érdeméért kérünk, hanem egyedül Jézus Krisztusért, hogy könyörülj meg rajtunk, és ne terhelj bennünket erőnkön felül. Kérünk, hogy taníts bennünket alázatra, engedelmességre, és újíts meg hitünkben nap mint nap. Ami megváltó Úrunkért, a te szerelmes fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, könyörülj meg rajtunk, és te légy a mi segítségünkre. Amen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.
1: Tisztelt rádióhallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Csernyika Gyula, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Чернігадюло, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Elhagytól az új UEFA bajnokok ligája szezonja, és a színvédő Paris Saint-Germain ismét történelmi célért küzd. A klub zsinórban harmadszor hódítaná el a trófeát. A Paris Saint-Germain már kétszer egymás után megnyerte a sorozatot a modern 1992-ben bevezetett formátumban, és most Luis Enrique csapata megismételheti a Real Madrid korábbi háromszoros sikerét. Ami az angol klubokat illeti, az Arsenal, a Manchester City, a Liverpool, a Manchester United és az Aston Villa indul a sorozatban. Az ágyusok idegenben a Napoli ellen kezdi a szezon. A bajnokok ligája új résztvevői között ott van az olasz Como, a norvég Viking, amely 34 év után tér vissza a főtáblára, valamint az azeri Szabák, amely a Manchester United otthonában játssza első mérkőzését. Startuje nový sezón Ligy čempionů. UEFA i členy premiéry z turnéru Paris Saint-Germain znovu pretenduje na historické dosáhnutí třetí titul pospil. PSG stal prvním klubem після Reala, jaký dvojici pospil vyhrál turnír u současnému formátu zaprovádženému v 1992 roce. Teper komanda Luisa Enrique має шанс повторити рекорд мадридців, які тріумфували тричі поспіль. Що стосується англійських клубів, Арсенал, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Астон Вілла представлять туманний Альбіон у турнірі. Арсенал розпочне сезон виїзним матчем проти Наполі. Серед новачків – італійський Комо, норвезький Вікінг, що повернувся до Ліги чемпіонів після 34-річної паузи, та азербайджанський Сабах, який стартує виїзною грою проти Манчестер Юнайтед. Hosszú idő után ismét új versenypályán vendégeskedik a Formula 1 mezőnye, a pilóták és csapataik Madridba látogatnak, a versenytáv 57 kör. A versenypálya leghíresebb része a szervezők elmondása alapján a monumentális elnevezésre hallgató 550 méter hosszú 24%-os dőlésszögű kanyar lesz, amely a sorozat leghosszabb ilyen jellegű fordítója, átvéve az első helyet az Andurti versenypályától. A spanyol fővárosban 45 év elteltével rendeznek ismét futamot, az eddigi utolsó 1981-es viadalnak a 30 kilométerre található Jarama versenypálya adott otthont. A futam szervezői most 10 éves szerződést kötöttek a Ságúdó cirkusz vezetőivel. Після тривалої перерви Формула-1 знову завітає на абсолютно нову трасу. Пілоти та команди вирушили до Мадрида. Гонка триватиме 57 кіл. Найвідомішою частиною автодрому, за словами організаторів, стане поворот під назвою «Монументал», яка тепер є найдовшим віражем такого типу у чемпіонаті, випередивши трасу в Зандворті. У столиці Іспанії гонку проводять вперше за 45 років. Попередній етап у 1981-му приймала траса Харама, розташована за 30 кілометрів від Мадрида. Організатори нинішнього гран-прі уклали з керівництвом Формули-1 10-річний контракт. A Tyson Fury Anthony Joshua összecsapás előkészületei gyakorlatilag összeomlottak, a történet pedig már inkább egy elhúzódó szappanoperára hasonlít, mintsem egy profi boxgálára. A november 20-ára tervezett mérkődés hátterébe hónapok óta tartó helyszín vita mérgesítette el a folyamatot. A szaudi szervezők és a közvetítés jogokat birtokló Netflix a New Yorki Madison Square Gardenben akarták megrendezni a gálát. Anthony Joshua és promótere Eddie Hearn viszont ragaszkodtak a Wembley stadionhoz, mivel AJ szerződésében szerepel egy záradék, amely szerint a mérkőzésnek Nagy-Britanniában kell lennie. Питоток до поєдинку між Тайсоном Фюрі та Антоні Джошуа фактично зірвалася. Історія дедалі більше нагадує затяжну мильну оперу, а не організацію професійного боксерського шоу. Запланований на 20 листопада бій опинився під загрозою через багатомісячні суперечки щодо місця проведення. Саудівські організатори та Netflix, які володіють правами на трансляцію, наполягали на проведенні вечора боксу в нью-йоркському Madison Square Garden. Антоні Джошуа та його промоутер Еді Хір навпаки категорично вимагали Вемблі. Аж в контракті Джошуа є пункт, що бій має відбутися у Великій Британії. У результаті поєдинок може зникнути з порядку денного, а боксерський світ отримав ще один епізод із мильної опери під назвою «Фюрі Джошуа», без жодного натяку на «Хеппі-енд». Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élő adása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: Köszönjük a rádió hallgatókat, 2026. szeptember 8-a, derül szép napot kívánunk mindenkinek. Ez a keddi adásunk egészen 12 óráig élőben a Pulzus Rádió adásnak sorában. Sziasztok, sziasztok, szia István!
6: Üdvözlök én is mindenkit, hát napsütéses lesz a mai délelőttünk meg a délutánunk is, és szerintem a mait meg a holnapi napot azt használjuk ki. Ma 27 fokos, holnap 30 fokos csúcshőmérséklettel számíthatunk, aztán valamikor szerda délután csütörtök reggelre jön egy újabb lehűlés, én nem tudom ki, hogy van vele, de ez a reggeli 10 fokos ébredés, ez úgy rendesen felébreszti az embert, és úgy néz ki, hogy hát az idei szeptember az nem feltétlenül lesz majd annyira meleg, mint talán a tavalyi vagy a tavaly előtt, úgyhogy hát lassan kezdjünk el azon gondolkozni, hogy reggelente mit vegyünk fel, meg hogy este mit vegyünk, hogy ne fázzunk.
5: Az érdekesége, hogy most azért elindulok az ilyen belső harcokat családban, hogy drágám, mit, hogyha hűvös lenne, nem kéne bekapcsolunk legalább egyesre vagy kettesre azt a kazánt vagy radiátort, vagy éppen fűtőtestet, ami ilyenkor a fűtést célozza meg. Hát ilyenkor azért a férfiak úgy gyorsan végigfutnak visszaemlékeznek azokra a régi élményekre, amikor megjött a gázszámla, a fűtésszámla, vagy éppen a villanyjal, a villanyszámla, vagy éppen a fa mennyiség elégetése után a köbmétereknek az aránya, úgyhogy gyorsan elhessegetik a családban ezeket a felmerülő reggelenként, mint hogyha fáznék, drágám, hajnalban sincs annyira meleg, be kell zárni első rész az ablakot, ez is nagy segítség, hogy ez már segít a belső értékek, amit hőfokban mérünk mostanság megtartani, illetve a másik, hogy ugye fel lehet venni, akik livestreamen néznek bennünket, ilyen régen használt, ilyen hosszabb, úgynevezett pulovereket.
6: Már meg a szvettereket.
5: Igen, a szvetter, pulover, kardigán, ahogy a hölgyek esetén ez létezik, mint hogy vannak a szekrénytárunknak olyan részei, ahol ezeket még mindig fel lehet leállni, úgyhogy nem kell megijedni, igazából csak elő kell ezeket kotorni, és ezzel meg lehet oldani azt a 20 fránya, 20 fok van a házban, meg 22 fok van a házban, és miért nem 25, mert azt jobban szeretjük, úgyhogy ne engedjünk a kísértésnek, drága férfiak, idehaza mondjunk nemet a hölgyek ilyenfajta célzásainak, és hogyha éppen fáznak, vegyük elő a téli szedből egy-egy régebbi dolgot, egy vastagzokni, vagy éppen a papucs, hogyha eddig nem használtunk papucsot a nappaliban, akkor itt a lehetőség ezeket előkotolni, és már megvan oldva ez a mínusz 2-3 fokos komfort különbség hiány.
6: Egy kollégával tegnap éppen erről beszélgettem, és hát a lehűlés az szóba került, és mondja, hogy hát ő nem fázik, meg ha fázik, és hát mégiscsak férfiről van szó, ő már pedig nem fogja bekapcsolni, mondom, hogy feleség, hát az nincs, hát mondom, úgy könnyű, úgy nem kell csatát megvívni, de valóban, hát egy idő után ezek a beszélgetések majd el fognak kezdődni, hát remélem nem úgy járunk, mint valamikor tavasszal, hogy májusban még azért nem ártott, hogyha a kazán valahol duruzsol, hogy már valamikor októberben lehet, hogy elkezdünk egy picit úgy kacsingatni a kazánnal, hogy na, akkor téged minek nevezzelek.
5: Igen, ha bekapcsoljuk, akkor előtte most sokat fogunk erről beszélni, ne felejtsük el a szakszerű tisztítását ezeknek az eszközöknek. Még az első bekapcsolások ideje előtt kell ezeket megtenni, nem, hogy most bekapcsoljuk egy kicsit, aztán majd jó lesz, aztán később hívunk egy szakembert. Szerintem már érdemes ezeket a karbantartási munkátokat, úgy a kazánnál, a bojlereknél, a gáztüzelőbési bojlereknél, illetve a kazánoknál és a konvektoroknál is megtenni, mert mindenképpen hasznos, és a szellőzőrendszereket, kéményeket is érdemes kiseperni, illetve kikotorni, megnézni, van-e megfelelő húzat, anélkül igen komoly gondok lehetnek erőjükbe a hírekben, ezt szeretném kívánni mindenkinek itt a tél elején.
6: Még egy picike kis érdekesség a hőfokokról. 1953-ban, szeptember 8-án Beregszász környékén a minimál hőmérséklet plusz 2 fok volt, tehát a mai plusz 10 az 5-ször melegebb, tehát lehetünk érte hálásak is.
5: Én csak azért várom ezt a lehűlést, mert ugye azt mondják, hogy az első fagyok megérkezésével gyakorlatilag a parlagfű is lejjebb csendül, majd kitartást kívánunk mindenkinek, és amerre nézek, mindenki ebben szenved, úgyhogy hát ez is túl kell lenni, kitartás, közeleg a tél, és ez most egy ilyen pozitív hír a parlagfűn allergiában szenvedőknek, és ha már itt járunk tavasz és ősz és évszakok váltakozása, a hőmérséket, akkor hát sajnos nem tudom közé tenni a posztot, de ezért lehet, hogy meg kéne osztanom. A szomszédba átmentem, és mondta, hogy figyelj, ilyet te még nem láttál. Ugye gyönyörű szép körte, nem sok, nem mondjuk 5 darab körte van egy kis körtefán, szépen már azért kezd el befele érni, és mellette pedig a gyönyörű szép virágja a körtének.
6: Hoppá.
5: Ugyanennek a körtefának egyik helyen a tenisz méretű, teniszlabdától nagyobb méretű érett gyümölcs, és mellette pedig a virágzó körtefa ág ugyanúgy, úgyhogy legalább 3-4 ilyen virágzó kis ágacskája van ennek a körtefának, és ugye ilyet láttunk a gesztenyénél is, szintén Balazsér vonzás körzetében, hogy itt a termés hull lefele, szárad lefele, de ott a gesztenyének a virágja is előjött. Hát én nem vagyok biológus, de szerintem ez a mama fura kategória.
6: Nekem az jutott eszembe, hogyha emberi léptékkel kellene számolni, vagy mondjuk a kenguruval, legalábbis azt tanultuk, hogy már a kicsi kenguru a zsebéből előbújik, de már a következő generációval, ahol ott van a méhnek, vagyis hát nem méh, mert ugye nem méhlepényes, hanem az erszénynek a belsejében, hogy akkor most ennek a fának egyszerre van gyermeke és unokája is, tehát hogy ez
5: nagyon, most nagyon kérnek a kérdés ez benne, mondjuk most mi az, ami zajlik, mert ugye kérdések feljöttek.
6: Gesztenyét többször láttam már virágozni, és azt valóban ahhoz köthető, hogy globálisan picikét átalakult az időjárás, meteorológiailag a helyzet nagyon változott, illetve azt, amit sok esetben az előző generációk jeleztek felénk, hogyha az aranyeső valamikor ősszel még egyszer virágzik, az egy hosszú nyarat, illetve egy későbbi telet feltételez, de az, hogy virág is, meg gyümölcs is egyszerre, na olyan, amíg nem találkoztam.
5: Na írjátok, hogy még ha van-e náladok ilyen, vagy ehhez hasonló, hát ne adjátok fel, amellett, hogy a gáz árak is mindjárt megjelenek majd a gáz számlán, láttunk új híreket, hogy az üzemanyag ára is jócskán emelkedik, hát mi ezt itt szeretjük, tényleg közelettében mégiscsak jobb, hogyha van, mire költenünk ezt a kis kevés pénzünket. No, aztán ne felejtsétek el, hogy várunk technikai közérdekű információkat, 0957 SMS Viber számunk aktív, itt lehet akár hozzászólni témákhoz. Ha van ilyen jellegű természeti furcsaság vagy csoda a kertetekben, örömmel veszük, ha megírjátok, bár ma várunk egy szakértőt is az első órákban, és megkérdezzük, hogy mit is jelent ez a természet lágyölén, mert ugye ezen a mai alkalommal szeretnénk kicsit a kertünkben zajló dolgokról beszélgetni egy kimondottan komoly szakértővel.
6: Igen, aki jelen esetben nem lesz más, mint Varga István falugazdász.
5: Illetve második óránkban is szeretnénk egy kistérségnek az életével foglalkozni. Ezen a héten több kistérséget szólaltatunk majd meg. Ez alkalommal a Nagydobrony kistérség polgármesterét kértük meg, hogy meséljen az évkezdésről, hogyan indulnak neki az őszi időszaknak, milyen őszi munkátok zajlanak a közösségen belül, és milyen örömök, feladatok, kihívások vannak. Nagy Ferenccel a Nagydobrony kistérség polgármesterét kapcsoljuk majd.
6: Jóhagynyisnyi Hosszínásai Peredácsi, Ferenc Nagy, Holová Velikodobronszkói teritoriálnői Romádé, tá István Varga, Sziszki agronom.
5: Aztán fontos megjegyeznünk, hogy a Vodokanál Kárpát-Vizenek is van egy felhívása.
6: Így van, úgy néz ki, hogy a Muzsai utcán egy újabb fogyasztót sikerül majd becsatlakoztatni a központi vízellátás rendszerébe, de hát ehhez pici türelemre van szükség az ott lakóknak, a mai napon 9 órakor kezdődtek el a munkálatok, és emberi számítás szerint délután 2-re legkésőbb végeznek is.
5: A helyzet sajátossága, hogy a lekapcsolás miatt nem csak a Muzsai utcán is vonzás körzetében nem lesz víz, hanem az egész városban a víz talanséggel lesz majd küzdeni, úgyhogy hát kitartást kívánunk, gyűjtsük vizet, és ha tehetjük, akkor készüljünk fel erre az időszakra. Ebben a kitorábas műsorban is csak veletek vagyunk, érdemes mindenképpen velük tartani, várjuk a kommenteket, hozzászólásokat, és külön köszönjük, hogyha írtok nekünk, és külön köszönjük a livestream megosztásokat is, mert fent vagyunk a Pulzus Rádió Facebook oldalán keresztül a livestreamon, így aztán ezt is meg lehet osztani, és a világ bármelyik pontján el tudjátok érni, vissza tudjátok nézni majd bármelyik nap. Érdemes velünk tartani, jövünk vissza zene reklám után.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, köszöntjük a most csatlakozókat. 0957097097-es SMS Viber számunk. Ide várunk technikai közérdekű információkat. És akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
2: Stúdióban köszöntjük Varga István falugazdást. Сьогодні з нами у студії István Varga, сільський агроном. Köszöntünk műsorunkban.
3: Köszöntöm én is a hallgatókat, szervusztok.
1: Ma reggel éppen beszélgettünk erről az OM-nál járjól, ami gyakorlatilag ilyen felkavaró abban az esetben, hogy látjuk, hogy a dátum azt mutatja, hogy valamikor ősz van, és ez a szeptember 8-a azt mutatja, hogy hát nem a virágzó gyümölcsfákat szeretnénk látni. Mi lehet a háttérben, amikor egy gyümölcsöt termett körtefa mellette virágokat hoz, és már szeptember közepét érünk? Mi van a háttérben ilyenkor?
3: Hát sajnálatos módon valószínűleg tartom, hogy az időjárás drasztikus változása, ez a klímaváltozásnak tudható be, ami ugye alapvetően megfigyelhető, hogy az elmúlt 4 évet csak ha nézzük, folyamatosan csökken a csapadéknak a mennyisége, míg 4 évvel ezelőtt augusztus hónapig januártól olyan 800 mm csapadék hullott, most körülbelül 240 mm-nél járunk. Ez azt jelenti, hogy már lassan közelítjük a félsivatagi klímát, tehát ha még ez a tendencia tovább erősödik, és még kevesebb csapadék lesz, akkor gyakorlatilag a klímák teljesen átalakul, és ezt nyilván azok a termesztett növények, amelyeket eddig biztonsággal úgymond tudtunk termeszteni, akár körte, alma, szilva, bármilyen gyümölcsre gondolunk, ezeknek akár a fajtát meg kell változtatni, akár a fajokat, mert nem biztos, hogy fogják bírni. Nem tudjuk, hogy fog alakulni a klíma, meddig tartanak ezek a hatások, hogy még erősödni fog, vagy esetleg jövő évreben egy csapadékosabb évet kapunk, ezt nem tudjuk.
1: Eddig azt mondtuk a csapadékra, hogy igazából a csapadék mennyisége nem igazán csökkent, csak az elosztása lesz ilyen drasztikus. Ez a fajta állításunk, ami korábban az elmúlt években van, az igaz? Feltehetőleg még azért ebben az esztendőben ez elmaradt több száz milliméter, az még megérkezik hozzá?
3: Nem valószínű. Én úgy látom, hogy nem csak az eloszlás változik, hanem a mennyiség is folyamatosan csökkent. Tehát az évi csapadék mennyiséget, ha nézzük, az is évről évre folyamatosan csökken. Igaz, hogy az eloszlás az drasztikusan változik, tehát amikor véletlenül jön egy erős eső, akkor hirtelen esik le nagy mennyiségű csapadék, ami ugye szintén nem olyan jól tud hasznosulni. De az évi csapadék mennyiség is csökkenőben van, tehát ez egy folyamatos változás, aminek inkább csak nézői vagyunk, nem igazán tudunk ráhatni.
1: Nézzük meg, hogy mi az, ami zajlik a kertekben. Hát ugye az ősz, az a betakarításnak az időszaka, a krumpli vájásnak a milliót azért láthatjuk a különböző földeken. Milyen az idei krumpli szezon?
3: Hát ugye az ősz az beköszöntött, és olyan gyorsan köszöntött be, minden szinte szárad elfele, érik befele, minden gyorsan kell betakarítani, ez mindenre igaz, így a burgonyát is mostanában szedik, vagy már van, aki fel is szedte, betakarította, hát sajnos a szárazságnak köszönhetően itt se rekordmennyiségről beszélhetünk a mi területünkön, mert hiszen itt nálunk kevés a termés, de bent Ukrajnában továbbra is azzal küzdenek a gazdák, hogy nagyon alacsonyak a felvásárlási árak. Tehát hiába az öntözetlen burgonyák ott is kevesebbet teremtek, de viszont így is túltermelés van, és az árak nem túl magasak. Tehát ha a nagybani piacokra kimegyünk, Hágontúról hozott burgonyát tudunk vásárolni viszonylag alacsony áron, tehát ez viszonylagos minden, hogy mi az alacsony, ugye mindig a termelőnek, aki megtermeli a portékáját, annak mindig alacsonynak tűnik az ára, vásárló meg sokalja, hogy drága, tehát nem egyforma, de vidékünkön is, aki nem tudta öntözni, annak gyenge termést tud mennyiségben betakarítani.
1: Sok esetben látunk olyat, hogy kb. Annyi volt, annyi jött ki belőle, mint amennyit bele lett téve. Ez ilyenkor mennyire langasztja a lekedet, és mi van a háttérben? A szárazság az igazi ok?
3: Hát elsősorban igen, tehát itt ugye ha öntözött területeken azért sokkal jobb arányokat tudnak,

0: hasonlítják a mi burgonyánkhoz. Annak most van az az időszaka, mostanra a gumók azok megnőttek, most a zöntözést azt már leállítják a gazdák, tehát ugye azt viszont nem tudják úgy, vagy nem lehet hatékonyan úgy termelni abszolút, hogyha nincs öntözve, tehát azt mindenképpen öntözni kell. Az a növény nagyon szereti a meleget, a batáta rendkívül szereti, tehát annak a meleggel nincsen gondja, csak megfelelő csapadék mennyiséget kell neki, biztos, vagy vízmennyiséget kell neki biztosítani, ezért ha az megfelelő módon volt öntözve, az alól viszont szép termést fognak betakarítani. Még egy picit várni kell a főszezonra, de nem sokára indul annak is a betakarítása.
1: Egyre hidegebbek a nappalok, vagy az esték igazából a paradicsom, paprika, itt mi zajlik a...
0: Hát ugye ennek is a nagy részeit, a szabadföldit betakarították, ugye mifelénk azt vallják, hogy a paradicsom lé is akkor finom, hogyha augusztus 20-áig szedik, abban az időszakban a legédesebb a paradicsom, augusztus közepén, akkor kell elrakni, akkor kell paradicsomlevet készíteni, de azért még teremnek a paradicsomok kint is, még az utolsó terméseket be lehet szedni, de sajnálatos módon nem sokára a szezonnak vége lesz. Ilyenkor a gond az, ugye az idei évben egy kicsit a tavaszi kártevők, azok később jelentek meg, mert volt egy kis téli fagyunk, tehát télen volt egy kis fagy, és a tavaszi kártevők később jelentek meg, de a nyári időszakban, ahogy az várható volt, dömpingszerűen megjelentek, tehát van most már poloska bőven a paradicsom körül, aztán ugye a tripstek, a káposztán a lisztecske, tehát ezek olyan módon felszaporodtak nyáron, hogy szinte lehetetlen volt ellenük a megfelelő védekezés. Most még akinek van normális termés azon a paradicsomon, érdemes még a növényvédelemre odafigyelni, hogy azért tudjanak ezekbe érni.
1: Ma kapcsoljuk a terveink szerint a Nagy-Dobrony kistérséget, megkérdezik, hogyan zajlik az ősz náluk, viszont a paprika az mindenképpen hozzájuk kapcsolódik. Mennyire volt jó szezonja a paprikának?
0: Hát paprikát is, aki termelt, tudott szépet termelni, de itt is nagyon fontos volt az odafigyelés, és ez is gyakorlatilag öntözés nélkül nem fog szép termés mennyiséget mutatni. A másik gond a paprikára nagyon súlyos gond a napége is, és ugye az idei évben, hát ha valamikor, hát ez okozhatott gondot a napége is. Itt nagyon fontos, hogy a paprikát, akik termelik szabadföldön, minél nagyobb lombozatot kialakítani az elején, hogy a paprika belombosodjon, és így a lombozat takarja a terméseket. Ez nagyon fontos az elején a szezonnak. Hát sajnálatos módon itt a mi vidékünkön július végig 27-én végig sepért ez a vihar jégeső, na hát ez... sajnos tönkretette ezeket az állományokat, tehát a szabadföldi kultúráknak a nagy részeit, ami környékünkön ez a vihar, ez sajnos tönkretette.
1: Fontos része, hogy a fóliákban is zajlik a munka, egyfajta szezonváltás van, az őszi szezon elindítása. Hogyan kell ezt elképzelni? Mi van a fóliákban most?
0: Ugye a fóliákban egy kicsit másképp zajlik a szezon, ott gyakorlatilag akár két időszak, vagy akár három is végig mehet egy év alatt, tehát a nagyon korán elültetett kultúra, az hamar kikerül, gondolok itt egy hónapos retekre, például azt még szinte a téli időszakban elvetik, korán kikerül, aztán van egy első fordulónak nevezett, akár uborka, paradicsom, bármi, vagy akár sárgadinnye, vagy szamóca, tehát nagyon széles a spektrum, nagyon sokféle dolgot termesztenek, aztán nyáron vagy pihenő van, mondjuk a fűtött uborkáknál ott úgy van, hogy van a korai időszak, aztán nyár közepén van egy rövid időszak, amikor megpihen a gazda, felszámolja az állományt, és utána veti újra, és ez valamikor, most ezek valamikor mostanára kezdenek el termőre fordulni, tehát a második körben úgymond ültetett uborka, paradicsom, bármi, az most fog termőre fordulni. Ez ugye akár jó is lehet, mert azt láttuk, hogy a gyakorlatilag június közepétől július és augusztus végig a dömping időszakban nyomott áron lehetett csak eladni a zöldségeket, tehát akár az uborka, akár a paradicsom, akár más zöldségek nagyon alacsony árat mutattak, ezért a termelőknek elég nehéz volt túlélni. Hát most reménykedik mindenki abba, hogy szeptember közepén a kint termel dolgoknak a betakarítása befejeződik, és egy kicsit az árak feljebb szöknek, és egy jobb őszi időszakot fognak a gazdák elkönyvelni, mint a nyárit, mert a nyári az igen nehéz, és igen kevés.

0: jövedelmet hozott.
1: Mi az, ami kerül ilyenkor még a fóliákban? Mire lehet majd várni a következő hetekben, hónapokban?
0: Hát most, amik már bekerültek gyakorlatilag, mert hát ha, aki már most már nem sok mindent lehet, mert szinte már mindennek be kellett kerülni, el vannak ültetve az uborkák, a paradicsomok, azokon már a termés képződés már van, tehát uborkák már termőre fordultak, paradicsomon már van, zöld paradicsom nem sokára elkezdődik az érése, aztán ugye aki tavaszi szamócát szeretne a fóliába, annak is már most ott van az ideje, már el kellett, hogy ültesse ahhoz, hogy az megfelelően gyökeret verjen, megerősödjön. Tehát ezek is bekerültek. Van, aki télire esetleg karalábét, vagy más zöldség, ilyen zöld növényeket, akár kaprot is termesztenek fóliasátorba, vagy akár zöldhagyma, stb. Tehát van egy csomó ilyen növény, ami még bekerülhet, tehát elég széles, és mivel a gazdák már néha nem is tudják, hogy mi lenne a jó, ezért mindenfélevel próbálkoznak, tehát sok minden kerül a fóliasátrakba.
1: Elhúzódik ezek szerint a friss zöldségnek a lehetősége a piacokon, ami egyébként jó hír, minden esetben jó hír. Beszéljünk kicsit a gyümölcsökről. A dinnye, ha jól tudom, az gyümölcs, már nagy dilemma, hogy keveredem a dolgot. A dinnye szezon azért a jég után teljesen más tüneteket mutatott. Hogyan látjuk az idei dinnye szezonnak a lezárását? Mostanra már Beregszász vagy vonzás körzetében a balazséri dinnye is bezárta az utca értékesítését, úgyhogy feltétlenül lassan tényleg véget ér a dinnye szezon.
0: Igen, hát azért a gazdák is látják azt, hogy a közepe a szezonnak az nyomott árakat ad, ezért megpróbálják minél szélesebbre húzni a szezont itt akár a görög, akár a sárga dinnyénél. Ez ugye megkezdődik azzal, hogy fólia alagutas, vagy akár a fólia sátorba, tehát takart, előnevelt palántok egész korait ültetnek. Nyilván a korai több befektetéssel jár, de nagyobb jövedelmezőséget hoz, bár itt ugye a fagynak a kockázata az megnőlés egy kicsit nehezebb, de itt mindig nagyobb jövedelemre lehet szert tenni. Aztán volt a nyári időszak, leesett a dinnyára, volt olyan, amikor egészen nagyon bezuhant, és nehezebb volt az értékesítés, kicsit több lett a piacon, de alapvetően a dinnyések nem panaszkodnak, hogy annyira rossz lett volna a szezon, tehát egész évben el lehetett azért adni. Nagyon sok függ attól, hogy milyen a gazda, mennyire termelt jó dinnyét, mert akik jól csinálják, volt a dinnyének itt Kárpátalján egy pár évet, most a háború alatt felfutása, nagyon sokan fogtak bele, nagyon sokan foglalkoztak dinnyével, de ez úgymond megrostálódott, és csak azok a gazdák maradtak meg a dinnyénél, akik tényleg jól tudják csinálni, azok tudnak belőle jövedelmet hozni, akik csak így belefogtak hirtelen felindulásból, vagy azért, mert látták, hogy a szomszéd faluba, vagy a szomszédnak jó sikerült a dinnye szezon. Ezek úgy nagyjából lemorzsolódtak, és maradt egy olyan mennyiség, egy kicsit mennyiségben is kevesebb van dinnye Kárpátalján, így annyi van, amit még el lehet adni. Tehát így a dinnyések nem panaszkodnak, nem volt rossz a szezon. Hát sajnos a jégeső ez itt is, ugye most ezt a vidéket itt a Bene, Oroszi, Keresztúr, Karácsfalva, Újhely, ezen a vonalon csapott le ugye a jégeső erősen, és sajnos voltak olyan hektáros dinnye táblák, ahol csak a termés maradt ott, a levelek szinte teljesen eltűntek, a jég elverte teljesen a dinnyét, hát ezek a termések nem értek be, így sajnos súlyos károkat szenvedtek a gazdák, de ahol nem volt jégeső, ott el tudták adni a termést, úgyhogy nem volt rossz a dinnye szezon.
1: Ha már gyümölcs, akkor a szilvát is említsük meg, azért vidékünkön nagyon sok szilvalekvárt nehezen tudunk készíteni, de vannak helyek, ilyen foltok, ahol mégiscsak megmaradt a szilva. Hogyan néz ki mondjuk a benei szilva főzés 2026-ban?
0: Most még tart a szilvalekvár főzésnek az időszaka. Hát sajnálatos módon a tavaszi fagy a szilvafák virágainak a nagy részeit azt elvitte. Érdekes módon egy-egy helyen egy-egy fa, meg egy-egy fajta megmaradt, ilyen egy-egy fán volt szép termés, amit be tudtak gyűjteni, és lekvárnak ki tudtak főzni, és ezen kívül ugye más járásokból, most érdekes módon egy kicsit fentebbi, tehát akár egy Ilosva környékén a szilva nem fagyott ugye tavasszal, valószínűleg azért, mert később virágzott ki, és ezért nem érintette úgy a fajt, tehát beszerezték máshonnan a szilvát, pótolták az elfagyott mennyiséget, és főzik a szilvalekvárt, úgyhogy szilvalekvár lesz, van főzése is, van ennek hagyománya, sőt felfutása van, ahogy látom a faluba.
1: Záróakkordként mindenképpen említsük meg, hogy a fólia sátrakban való gazdálkodás azért nagyon sok megoldás jelent a kárpátaljai kihívásokra, gazdasági szempontból, élethelyzeteknek egyfajta orvoslása szempontjából, és erre van egy nagyon jó lehetőség, az első lépés pályázat, amely még mindenképpen idén is ki lett írva, még lehet rá jelentkezni.
0: Igen, még jövő hét péntekig be lehet adni a pályázatokat, akár a ProAgricultura irodájában, akár felkeresve az alapítvány falugazdászait. Ugye a fólia sátraknak köszönhetően az egész zöldség termesztésnek az időszaka hosszabb lett, sokkal jobb jövedelmet lehet kisebb területen összehozni, ezért egy nagyon jó felfutása van, töretlen a pályázati kedv, még mindig vannak olyanok, akik még nem pályáztak, és most pályáznak először, vannak újra pályázóink is, tehát van érdeklődés a pályázat iránt, akit érdekel a pályázatnak a részletei, azok keressék a falugazdászokat, és nagyon szívesen elmondjuk, hogy működik ez a pályázat, hogy lehet rá jelentkezni, mi kell hozzá. Mindenképpen kisgyereket, nevelő családoknak a támogatására szolgál ez a pályázat, tehát ők nekik a támogatása a cél elsősorban.
1: Varga István falugazdásznak köszönjük a beszélgetés lehetőséget.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама. Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
4: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
3: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
4: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
3: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилювати.
7: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
8: Реклама у Капчуладбан. Хіві о 0-го-твогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Béke. Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk el az első óránkat, de egészen 12 óráig vagyunk veletek a keddi különkedés műsorában, itt a Pulzus Rádió éterén keresztül. Ne felejtsétek el, hogy a Vodakanál Kárpát víz tájékoztatja a lakosságot, hogy a mai nap folyamán vízellátási fennakadás van, bekötés miatt, a Musa utca bekötés miatt gyakorlatilag a teljes város szakaszon a vízzel lesz majd fennakadás. Kitartást kívánok mindenkinek, türelem, a munkátok végén újra visszakapcsolják a város egészében a vízellátást.
1: Várunk mindenkit a második óránkban.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Kezdetét vette a Kárpát-aljai megyei labdarúgó bajnokság, amelynek első játéknapja rendkívül izgalmasan alakult. Fordításokat, minimális különbségű sikereket és magabiztos kiütéseket is láthattak a szurkolók. Krajna Zirka 2-1. A hazai pályán játszó Krajna ember előnyét kihasználva egy nagy második félidei hajrával fordította meg a mérkőzést és arató győzelmet. Buzsora Medea 2-1. Az ilosvai együttes szintén hátrányból állt fel. A szünet után teljesen megváltoztatták a játékképét, és sikerült felülmúlniuk a Medeát. De át Líder Perecseny 5-3, a rangadó gólgazdag és látványos meccset hozott, amelyen végül a hazai Líder csapata diadalmaskodott. Borzsova Visk 0-1, egy végig kiegyenlített, sportszerű és hajtós találkozón Visk minimális arányú győzelmet aratott idegenben. Munkács Halsókaraszló 3-0, Munkács fegyelmezett játékkal végig abszolút dominálva, maga biztosan győzte le ellenfelét. Nagyszőlős Linci Zirka 4-1, a címvédő Szevlus rögtön igazolta a papírformát és nyerte meg a mérkőzést. Az Avangárd Berkut csapata ebben a fordulóban szabadnapos volt. Узкарпатской области стартовал чемпионат области с футболом. Игровой день выдался насыщенным та різноплановим. Від вольових перемог до мінімальних успіхів і переконливих розгромів. Крайна вдома здобула вольову перемогу над зіркою 2-1, використавши чисельну перевагу у другому таймі. Бужора також виграла 2-1 у Медеї, переломивши гру після перерви, попри те, що до цього поступалася. Ужгородське дербі між лідером і Перечином завершилося результативною перемогою господарів 5-3. Боржава мінімально поступилась вишкову 0-1 у рівному та коректному матчі. Мукачево впевнено переграла Заріччя, демонструючи дисципліновану гру та повну перевагу. Чемпіон Севлюш підтвердив клас, обігравши Лінці Зірку з рахунком 4-1. Авангард Берку цього туру був вихідний. Ungváron lezajlott a kárpáti kihívás elnevezésű országos adaptív sportverseny második szakasza. Erről a Kárpát-aljai megyei adminisztráció számolt be. A tornán ezúttal több mint 130 résztvevő indult az ország különböző régióiból. A legnépesebb csapat a házigazdáké volt. A Kárpát-aljai válogatott 47 sportolót állított ki Husztról, Técsőről, Beregszászból, Peresenyből, Ungváról és a megye más településeiről. A versenyzők három számban mérték össze erejüket, fekvenyomásban, ketlebel szakításban és koncept 2-es evezésben. A küzdelem nem csak a szakasz győzelemért folyt, hanem azért is, hogy a sportolók bekerüljenek a 30 legerősebb közé, akik majd nemzetközi szinten képviselik az országot a válogatott tagjaként. Užhorodí відбувся другий етап всеукраїнського рейтингового турніру з адаптивного спорту «Карпатський виклик», про що повідомила Закарпатська ОВА. Цього разу участь у змаганнях взяли понад 130 учасників із різних регіонів країни. Найчисельнішою була команда господарів. До складу закарпатської збірної увійшли 47 учасників із Хуста, Тячева, Берегова, Перечина, Ужгорода та інших населених пунктів області. Спортсмени змагалися у трьох дисциплінах – жимі, лежачі, ривку гирі та веслуванні на концепт 2. Боротьба точилася не лише за перемогу на етапі, а й за потрапляння до списку 30 найсильніших атлетів, які представлятимуть країну в складі національної збірної на міжнародних змаганнях. Az Ungvár női labdarúgó csapata maga biztos idegenbeli győzelmet aratott Kijevben a Podil ellen a női élvonal harmadik fordulójában. A Kárpátaljai együttes 6 gólt szerzett, végig fölényben futballozott, a házigazdák pedig csak a hajrában tudtak szépíteni. A sikeres ajtót az Ungvári Speciális Gyermek és Ifjúsági Sportiskola olimpiai tartalék csapata is megismételte, amely a másodosztály első fordulójában lépett pályára. Az Ungvári együttes mindkét félidőben betalált és maga biztos győzelmet aratott a Zsidomiri Líceum ellen. Ezzel erős kezdést produkálva a bajnokságban. Zsinorsi futbolni klub Buzsorod v Pernono Peremich na vyjezdí u Києві у матчі третього туру вищої ліги проти команди Поділ. Закарпатська команда продемонструвала повну перевагу протягом гри та здобула переконливу перемогу, забивши 6 м'ячів. Господарки відповіли лише одним голом наприкінці зустрічі. Успішний старт підтримали Ездюшор Ужгород, яка розпочала сезон у першій лізі. Закарпатки забили по одному голу в кожному таймі та здобули перемогу над Житомирським ліцеєм, впевнено стартувавши в чемпіонаті. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló Zóvához sajt ez Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлотте.

0: lennék.
1: FM 92.1 Búzos Rádió. Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a külön kiadás műsorra szól, és ez pedig a második óránk. De erős szép napot kívánunk mindenkinek, akik velünk tartok ebben a két órás műsorban. Ne felejtsék el, Beregszázban a víz korlátozottan elérhető, illetve szünettel karbantartási munkátok miatt ebben a óránkban sajnos Beregszáz teljes egészében a víz most hiányzik, legyünk kitartóak, nem sokára sikerül majd visszaállítani a rendszert. Egy bekötésről van szó, amely valamikor 9 órakor vette kezdetét, úgyhogy ameddig a munkátok zajlanak, addig ezt ki kell bírni. Külön köszönjük a megértést, türelmet.
4: Muzsai utcán dolgoznak a szakemberek, de reménység szerint hamar végeznek.
3: Aztán fontos megnézzünk, hogy jövünk egy újabb témával, egy újabb hírrel, a nap hírrovatunkkal folytatjuk.
5: A nap híre. Novi Nagyja.
3: 2026. szeptember 8-a az írás tudatlanságnak a világnapja, amely arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy milyen sokan vannak még így is 2026-ban, a 21. században olyanok, akik nem tudnak írni vagy olvasni. És most nem a nullától három éves korú gyerekek, csecsemőkre gondolunk, bár beszélgetünk erről, hogy hát akkor mégis elég sokan lehetnek, hogyha ezeket a számokat is beleszámítjuk, hanem a 15 év felettiekről vannak statisztikáink.
4: Így van, hát jelenleg úgy néz ki, 2026-ban a 15 év feletti lakosságnak úgymond csak a 88%-a tud írni és olvasni, tehát amiről azt gondolnánk, hogy eleve egy adott készség, hogy megtanulunk írni és olvasni, és van erre lehetőségünk is, mert tegyük hozzá, hogy azért ennek az analfabetizmusnak okai is vannak, és ezért a világnap is a küzdelemről, tehát ennek a felszámolásáról szól. Szóval 12%-nyi ember, ami nagyságrendileg kicsikét több mint 700 millió embert jelent, nem tud írni és olvasni. Ha visszamennénk 100 évet az időben, tehát 1820-ban találnánk magunkat, 200 évet az időben, 1820-ban találnánk magunkat, akkor ez az arány, ez sokkal másabb volt, tehát most 12%-a nem tud az emberiségnek írni és olvasni, akkor 12%-a tudott írni és olvasni, tehát nyilván az 1800-as évektől kezdve kezdett el kiépülni az a típusú iskolarendszer, amiben mi járunk, ahol hát a legalapvetőbb készségek, gyermekem, tanulj meg írni, olvasni, számolni, és talán ezekkel együtt gondolkodni.
3: Maga az írásrás terjedésnek a folyamatát úgy hívják, hogy alfabetizáció. Hát nem szeretném sokszor kiejteni az életem során, de van erre egy szakszó, azért is akartam megosztani veletek. Az ókor és a középkor világában igazából ez arány pont ennek az ellenkezője volt. A lakosság 95%-a írás tudatlan volt, és az írás tudása, mint egyfajta tudomány, az csak a papoknak, az írnokoknak, az uralkodóknak a kiváltsága volt, nagyon is szűk réteget ért el, és valamikor a reformációhoz köthető az a fajta elterjedés, mert a 15. században a Gutenberg találmánya, a könyvnyomtatás, amelyben igazából a Bibliát szeretik volna igen gyorsan lefordítani, illetve lesokszorosítani, hogy az embernek az egyéni otthonában lehessen a saját nyelvén olvashatóvá válni a Szentírás, és ennek a terjeszkedésnek, a fejlesztésnek a egyik terméke az, hogy ez az embereknek eljutott a könyv, eljutott az ABC, és maga az a tudás megnyílt igazából azoknak a rétegeknek is, ami korábban számukra nem volt elérhető.
4: Igen, tehát gyakorlatilag addig a funkció, mint olyat, hogy tudjunk írni, olvasni, hát nem volt egy, nem is kötelező, nem volt egy olyan alapszükséglet, aminél azt tudta volna mondani az ember, hogy hát feltétlenül meg kell tanulnom írni és olvasni, mivel nem volt könyv. Tehát ott, hogyha azt mondjuk, hogy hát szeretnék egy könyvet elolvasni, írok egyet, de ott nem egy költői szerzeményről volt szó, hanem gyakorlatilag azt jelentette, hogy valóban a szerzetesek leültek, egyik kódexet átmásoltak egy másik kódexre, aki akartat kölcsönözni, hát szerintem az én háti táskám az kevés lett volna hozzá, tehát kaptál egy jó néhány kilogrammos kötetet, és akkor azt vihetted volna haza, ha tudsz írni és olvasni, de ugye hát erre az átlagos embernek, sőt a lakosságnak a nagy döntő többségének nem volt szüksége.
3: A könyv tömeggyártását úgy kell elképzelni, hogy egy ember olvasta, és még 13 darab úgynevezett ilyen író diák pedig írta, mégis ez volt a tömeggyártása a könyvnek, hát nem egy nagyon eredményes dolog ez, de attól függetlenül érdekes. 1777-et írunk, amikor mondjuk Kárpát-medencén belül ez az arány 80-90%-os, azaz már egy bő 10-12% százalékkal sikerült javítani 250 év alatt. Mária Terézia, illetve az első magyar népoktatás alapjait letevő első Ferencnek köszönhető, hogy a Kárpát-medencén belül az tömegoktatás valamilyen formában elkezd megjelenni, még hogyha nem is...
4: Hát legalábbis az elemi iskolák.
3: Igen, az elemi iskoláknak a fogalma megjelenik, úgyhogy ez innentől kezdődik, és legalább még 150 évet kell várni, hogy mínusz 60%, azaz 60%-os legyen a Kárpát-medencén belül az olvasás írásnak a tudásának az aránya. Ami még mindig nem sok, mert ugye valamikor a század évvel ezelőtt az első világháború időszakig még mindig a lakosság 50%-a tudott csak írni és olvasni, és igazából a második világháború után lett az teljesen kötelező, hogy 8 osztályt kell járni iskolába, és ettől a ponttól kezdve ez az arány valóban néhány év alatt felszámolódott.
4: Így van, tehát gyakorlatilag elérünk 2000-es évekhez, ahol hát világszerten ugyan 15%-nyi, 12-15% a különböző becslések alapján az analfabétáknak a száma. Ha nemi arányokat veszük, akkor 2/3 nő, és nagyon sokszor olyan elmaradott országokról beszélgetünk, ahol vallási okok miatt is gyakorlatilag tilos iskolába menni. Tehát az, amit nálunk oda-haza reggel, hogy fel kell kelni, el kell indulni, és a gyermek tiltakozik, hogy nem akarom, és mi ez a 11 év majd előttem, az sok esetben más országokban egy kívánatos dolog lenne, de ott kényszerből nem indulhatnak el. Szóval mondhatnunk azt, hogy kevés az arány, vagy egyre csökkenő az arány. Európában elértük azt, hogy 1-2%, tehát nagyon-nagyon ritka jelenség, hogyha valaki nem tud írni és olvasni. A probléma viszont elkezdett egy másik típusú analfabetizmusra, az úgynevezett funkcionális analfabetizmusra átterelődni. Az az ember tud írni és olvasni, csak egyszerűen nem érti, hogy mi az, ami ott előtte van, nem tudja értelmezni, és a szövegértelmezés, mint olyan, ez egy egyre komolyabb kihívás lesz majd a 21. századnak az emberének, illetve gyermekeinek. Szóval eljutottunk addig, tehát ha most egy átlagos osztályt kérdeznék meg, hogy mi a legnehezebb, tehát nem azt mondom, hogy a legrosszabb, vagy a legtávolabb lévő tantárgyad, akkor nagy valószínűséggel ilyen 10-ből 8-an arra tippelnének, hogy matematika, de hát most már a gyermekek egyre nehezebben tudnak együtt érezni a szövegeknek az értelmezésével. Tartok tőle, hogy egy idő után bekövetkezett az, hogy a matematika mellett majd pont a magyar nyelv és irodalom, vagy bármilyen irodalmi stúdium lesz majd, amire azt mondja, hogy hát én azt nem akarom, mert nem értem. Elolvasni el tudom, de nem értem.
3: Még akkor is néz, ha anyanyelven teszed ezt, hát igen, ez nagyon komoly kihívás a következő generáció számára. Fogjuk látni, ezt mondanák felénk. Ebben az órában is meghívott vendéggel szeretnénk kedveskedni a számotokra egy kapcsolásban Nagy Ferencet, a Nagydobrony kistérség polgármesterét kapcsoljuk, vele beszélgetünk majd a kistérség hétköznapiról, a szeptemberi tanévkezdésről és az őszi tevékenységekről a kistérség életén belül. Érdemes velünk tartani, zene, reklám után újra itt vagyunk. A különkedés műsorra szól a keddi adásunk. Tartsatok velünk!

0: Persze, Radio Pulse.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, menjünk is tovább egy újabb kapcsolással.
2: A vonal másik végén köszöntjük Nagy Ferencet, a Nagy Dobrogyi Kistérség polgármesterét. Szörnyi Znami Nevzeszkú, Ferenc Nagy, Holová, Veliko Dobronyszkói, Teritoriánői Ramádé. Üdvözöljük műsorunkban, hall le bennünket.
3: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, igen, hallom.
1: Megindult az új tanév, 2026-27-es tanév elkezdődött, minden diák számára becsengettek a Nagydobrogyi Kistérségben is, várva várták ezt a pillanatot. Hogyan nézett ki a felkészülés, hogyan indult az első hét, és mik azok az örömök, amiket érdemes mindenképpen megosztani a hallgatókkal?
3: Döccenésmentesen indult a tanév a Nagydobrogyi Kistérségben. Hál' Istennek rutinos a csapat, mindenki tudja a dolgát, aztán minden gond nélkül elindult nálunk az oktatás, kb. 800 gyerekkel, plusz-minusz, még egy-kettő még nem derül ki pontosan, hogy következő héten felveszi nálunk az oktatást, vagy nem. Étkeztetés, 700 gyereket étkeztetünk. El kellett indítani egy programot, nagyon örülünk. Minden élő oktatásban lévő gyereknek tudunk ebédet biztosítani.
1: Tanárhiány, illetve elsősöknek a kérdése, mennyire volt nehéz kihívás 2026 nyarán?
3: Nem, tanárhiányunk nincs, hál' Istennek. Nincsen tanárhiányunk, minden óra meg van tartva. Gyerekek létszáma kevés, csak nagyon. Ez látványosan kevesebb, inkább úgy mondom szörnyen keves. Egy osztályt indítottunk Nagydobronyban, egy 28 fős osztályt. Tavaly még kettőt tudtunk indítani. Az előtt éveken 3 osztály volt, első osztály, most sajnos csak 1 osztályt tudtunk elindítani.
2: Az ősz már lassan valahogy felkészülés a téli időszakra is, és az oktatási intézményekben ez sok esetben hoz változás. Hogy látja ennek a kérdését, mennyire ellátottak az iskolák abban a térségben?
3: Mivel több iskolánk van, mindenhol szinte másképp biztosítjuk a téli tüzelőt. Van olyan oktatási intézményünk, ahol csak árammal megy a fűtés, például Csongor, ott van egy 150 kW-os áramfejlesztőnk, amit tudja biztosítani a fűtést, áramkimaradás esetén is. Nagydobrogyban gáz és fatüzelés. Biztosítottuk a fűtőanyagot, ha esetleg gázzal lesznek megszorítások, vagy akadozni fog a gázellátás, akkor 2 évre

0: Egy újabb időszakot jelent a közösségek életében is, mezőgazdaság, illetve a növényi zöldségtermesztés szempontjából a Nagy-Dubrony kistérség élen jár. Milyen volt az idei szezon, illetve mi zajlik most a térségben?
1: A fóliasátrasok azok most panaszkodtak. Nem volt ára az általuk megtermelt zöldségnek, vagyis nem olyan ára, ami megérte volna dolgozni. Az uborka nagyon sokáig. Uborka szezon volt, nem, sajnos nagyon, nagyon lent voltak az árak. A kinti kultúra, az magam is jár a mezőt, látom, gyönyörű a kukorica. Az aratás megtörtént, ugye beszéltünk is, akkor óra bőséges volt, hál' Istennek. Időbe kaptunk két viharral egy-egy esőt, és így nem száradt ki, nem mentünk rá a termés. Sajnos viharral kaptuk ezt a két esőt, de ott, ahol nem volt vihar, így eső sem, ott nagyon szomorú volt a látvány. Kukorica cső nélkül, vagy ha van cső, akkor szemek nélkül, napraforgó mag nélkül. Ez a szerencse, a szerencsétlenség, akármilyen nagy kárt okozott ez a vihar nálunk is, hozott annyi esőt, hogy megtermett a kinti kultúra, hogy a napraforgó, hogy a kukorica, meg minden kinti zöldségféle.
0: Milyen viharkárt kellett feldolgozni, milyen károk keletkeztek?
1: Az embereknek a tetejük, melléképületek teteje, háztetők, ezek sérültek, mint tudják, a nagybrony református templomunk tetej is megsérült. És a kisdobronyi önkormányzat épülete teteje az teljesen tönkrement, úgyhogy azt napokon belül el is kezdtük a javítást, és muszáj volt teljesen tetőszerkezetet lecserélni. Az emberek pedig maguk szépen barátokkal, rokonokkal a saját kárukat is rendbe rakták. Sajnos nem volt máshol a segítség.
2: Kárpátalja legfinomabb paprikája az mindenképpen dobronyi paprika. Ennek a termesztése, illetve az idei hozamat hogy látja?
1: Nagyon kevesen termelnek nálunk paprikát. Aki termel, azt nagyon meg kell becsülni. Az aranyatér, lehet azt mondani. Bőtérme is látok. Ez teljesen, ugye ez napfényfüggő inkább, mert az öntözést a kis kertekbe 10-20-30 fokokon meg lehet oldani. A száj nem sújtotta a paprikát, gyönyörű csodás napos idő volt, öntözve volt, biztos, hogy rekordtermés, és nagyon jó minőségű paprika lesz az idén nagy Dobronyban.
0: Hogyan húzódott vissza ez a paprika termesztés Dobronyban? Miért tűntek el? Hát, hogyha azt mondják, hogy ott lakik a paprika, szokták ezt viccesen mondani. Mikor és milyen okok miatt kezdett visszaszorulni ez a termesztési forma?
1: Hát ez az a generáció, aki ezt termesztette, annak kihalásával egyenesen zuhan a paprika termesztés nálunk. Vannak családok, akik csak erre illeszkedtek be, ez a fő bevételi forrásuk. Ők 5 ilyen családot ismerek, akiknek ez a mindennapjuk, ebből élnek. Ők komoly termesztők, de ez a ültetünk néhány sort, mert nagyon rengeteg gondom vele. Nincs napszámos, aki leszedje, egyre kevesebb. Szárítani az energia árak ugye az egekbe, meg kell szárítani, nagyon sok pénzbe kerül. Darálni kell, az is komoly pénzbe kerül, a legjobb minőségű finom paprikát nem fillérekért állítják elő. Az ára pedig, hát na, nem tud versenyezni az iparilag előállított mindenféle országból, Üzbegisztánból, fenne tudja honnan behordott az országba behozott paprikákkal. Mert fele csak az ára, tapasztalatom szerint. Nem tudjuk honnan jött, se tudjuk, hogy termelhették. Vagy paprika az egyáltalán
2: piros por.
1: Aztán azokkal az árakkal versenyezni nem lehet.
0: Az ősz itt van, milyen dolgok zajlanak most a fóliában? A gazdák milyen tevékenységgel vannak lekötve?
1: Fóliában még az uborka az sok helyen megvan. Rengeteg meg van karfiol, káposzta, rinyaknak a fóliájuk fagyásig. Aztán kezdik előről.
0: Milyen egyéb fejlesztések zajlanak a kistérség életében, ha minden igaz, akkor egyszerre 5 projekt is fut?
1: Igen, kezdem akkor keletről nyugatra. Legkeletebb településünk Csongor, ott az ambulatórium tetejét fogjuk átfedni. Nagyon sürgős az a dolog is, mivel az is beázik.

0: olyan fedőanyaggal volt fedve, ami nem hosszú távra terveztek vele, az úgynevezett ondulin, aztán tönkrement. Nagy-Dobrony-ba a községházát kezdük. Külső tatarozás, hátsó udvar térkövelése. Kis-Dobrony-ban, mint mondtam, van egy konferenciaterem, éppen kialakításban, és az előjáró és az ottani munkatársaink szobáit újítjuk fel. Mint mondtam, ott a kényszerületet is már kicseréltük. Dimicsőben az iskolát javítgatjuk folyamatosan, azt is elmondtam, azt hiszem. Tiszák teleken pedig a közösségi házunkat, ott is külső tatarozás fogjuk kívülről felújítani. Annyi maradt, aztán teljesen újjávarázsoljuk azt a kis intézményünket is. Úgyhogy dolgozunk folyamatosan. Hál' Istennek van kivel, jó a munkatársak, ügyesek, elhivatottak. Mindenki teszi a dolgát, és itt tartunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, időt szánt ránk, sok erőt és áldást kívánok az életükre, a munkájukra.
0: Köszönöm a lehetőséget. Szép napot mindenkinek.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nagy Ferenccel, a Nagy-Dobrony-i Kistérség polgármesterével beszélgettünk.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk kell ezt a két órás műsort. Külön köszönjük, hogy a keddi napunkat együtt tölthettük itt a délelőtt folyamán.
2: A mai naptól is szeretnénk egy idézettel búcsúzni, méghozzá Gyarmati Fanninak a gondolatával, aki 114 évvel ezelőtt ezen a napon született meg, magyar nyelvtanárnő és írónő volt, Radnóti Miklós feleségétől fogadják a gondolatot. Mindent elvisel az ember, csak később ébred tudatára.
1: A kárpátaljai lelki elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Engedjétek meg, hogy búcsúzzunk, mindenkinek további jó rádiózást, maradjatok az FM 92.1-en velünk, ha tehetitek, velünk a holnapi nap találkozhatok majd 10 és 12 óra között élőadásunkban. Mindenkinek áldott napot, jó rádiózást, ez alkalommal Gogola István
2: és Bírta Zoltán.
1: Isten velünk, a viszontalásra. Sziasztok, sziasztok!

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Divjanosta 2, Diodin FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 8-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 8 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Адотанацсадої támogatás a vállalkozásoknak. Beregszázban már egy éve működik a tanácsadói iroda. Egy évvel ezelőtt kezdte meg működését az adótanácsadói iroda, ahol a vállalkozók szakmai segítséget kaphatnak adózással, adatszolgáltatással, elektronikus szolgáltatásokkal, valamint saját vállalkozásuk működtetésével kapcsolatban. A támogatás különösen fontos azok számára, akik még csak vállalkozás indítását tervezik. A foglalkoztatási szolgálat munkatársai a leendő vállalkozóknak a különböző pályázati és támogatási programokban való részvétellel kapcsolatban is segítséget nyújtanak. A foglalkoztatási szolgálat és az adótanácsadó iroda együttműködésének célja, hogy a vállalkozókat a különböző szakaszokban segítsék. A vállalkozási ötlet megszületésétől egészen a már működő vállalkozás fejlesztéséig. Tudatta a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ beregszászi kirendeltsége.
4: Податкова підтримка для бізнесу в Береговій офіс консультантів працює вже рік. Рік тому розпочав роботу офіс податкових консультантів, де підприємці можуть отримати фахові консультації з питань оподаткування, звітності електронних сервісів та ведення власної справи. Особливо важлива така підтримка є для тих, хто лише планує започаткувати бізнес. Фахівці служби зайнятості допомагають майбутнім підприємцям із питаннями участі у грантових програмах. Співпраця служби зайнятості та офісу податкових консультантів покликана допомогти підприємцям на різних етапах від бізнес-ідеї до розвитку вже діючої справи. Про це інформує Берегівська філія Закарпатського обласного центру зайнятості.
3: A vízhiány miatt Kárpátalján mintegy 30 vállalkozásnál ideiglenesen korlátozták a vízkivételt. A korlátozások legalább szeptember 15-ig érvényben maradnak. Az Ukrán Állami Vízkészletgazdálkodási Ügynökség szeptember 4-től ideiglenes korlátozásokat vezetett be a vízhasználók számára, mivel Ukrajna egyes folyóinak vízhozama csökkent. Kárpátalján mintegy 30 olyan vállalkozást érint az intézkedés, amelyek felszíni vízforrásokból végeznek különleges vízhasználatot. A vállalkozások számára csökkentették a kivehető vízmennyiségére vonatkozó limiteket. A korlátozások ugyanakkor nem vonatkoznak az ivóvízellátás céljára felhasznált vízre.
4: Через маловоддя на Закарпатті близько 30 підприємств тимчасово обмежили у заборі води. Обмеження діятимуть щонайменше до 15 вересня. Державне агентство водних ресурсів України з 4 вересня запровадило тимчасові обмеження для водокористувачів у зв'язку зі зниженням водності окремих річок України. На Закарпатті під обмеження потрапили близько 30 підприємств, які здійснюють спеціальне водокористування з поверхневих водних об'єктів. Для підприємств зменшили ліміти на забір води. Водночас обмеження не стосуються води, яку використовують для питних потреб. Пише mukacsevo.net.
3: Szeptemberben a háztartási fogyasztók a villamos energiáért a mérőára típusától függően fizetnek. Ha a hagyományos egysávos mérőóra van felszerelve, akkor az áramára 1 kWh-ként 4 hrivnya 32 kopéka lesz. A két zónás megfelelően beállított mérőóra esetében napközben szintén 4 hrivnya 32 kopéka per kWh, éjszaka azonban kedvezményes 2 hrivnya 16 kopéka tarifával számolhatnak a fogyasztók. A jelenlegi tarifák 2026. októberének végéig érvényesek. Ezt követően nagy valószínűséggel a kormány ismét meghosszabbítja jelenlegi árak érvényességét, így a lakosság várhatóan a fűtési szezont is ezekkel a tarifákkal kezdi meg. Legalábbis jelenleg nincs hivatalos információ a villamosenergia tarifák felülvizsgálatáról, tudatta a PMG.
4: У вересні побутові споживачі будуть сплачувати за електроенергію, враховуючи тип лічильника. Якщо він стандартний, то ціна за 1 кВт-годин становитиме 4 гривні 32 копійки за кВт. Якщо встановлено і параметризовано двозонний лічильник, то в день тариф становитиме 4 гривні 32 копійки за кВт-годину, а вночі 2 гривні 16 копійок. Вказані тарифи наразі чинні до кінця жовтня 2026 року. Надалі, з великою долею імовірності, уряд знову продовжить дію поточних цін. І населення пройде опалювальний період саме із вказаними тарифами. Принаймні зараз офіційної інформації про перегляд тарифів немає, пише pmg.ua.
3: Hatályba léptek a kereskedelmi közúti fuvarozók járművezetőire vonatkozó új munka- és pihenőidő szabályok. A legfontosabb változások közé tartozik, hogy a munka- és pihenőidőre, valamint a tahográf használatára vonatkozó előírások immár a nemzetközi személyszállítást végző járművezetőkre is kiterjednek. A legalább 48 órás heti rendes pihenőidőt megfelelő szállás körülmények között kell biztosítani, vagyis azt nem tölthetik a járművezető fülkéjében. Éjszakai munkavégzés esetén a járművezető műszakja legfeljebb 10 órás lehet. Emellett 56 napra nőtt a járművezetők munka- és pihenőidejére vonatkozó nyilvántartások megőrzési ideje. A fuvarozó vállalkozásoknak pedig ezeket a dokumentumokat 2 évig kell megőrizniük. Tudatta az UNN.
4: Набули чинності оновлені правила роботи та відпочинку водіїв комерційного автомобільного транспорту. Серед ключових нововведень – вимоги щодо режиму праці та відпочинку та використання тахографів поширюються на водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів. Звичайний щотижневий відпочинок водія тривалістю не менше 45 годин має забезпечуватися у належних умовах, а не в кабіні транспортного засобу. У разі роботи в нічний час тривалістю зміни не може перевищувати 10 годин. Збільшено термін зберігання записів про час роботи та відпочинку водія до 56 днів. Підприємства мають зберігати відповідні записи протягом 2 років, пише UNN.ua.
3: Szeptemberben Kárpátalján őszi kampányt terveznek a vadon élő, húsevő állatok veszettség elleni szájon át történő immunizálására. A vakcinát tartalmazó csalétkeket az erdőkben, a lakott területek közelében, valamint folyók, utak és mezőgazdasági területek mentén helyezik ki. A Kárpátaljai Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint a csalétkek biztonságosak az állatok számára. Kisméretű barna csomagolásuk van, amely egy gyufás dobozra hasonlít. A megye lakosait arra is kérik, hogy házi állataikat időben oltassák be a fertőző betegségek ellen, és a szükséges védőoltások, valamint megelőző intézkedések elvégzés érdekében forduljanak az állami állategészségügyi intézményekhez.
4: У вересні на Закарпатті планують провести осінню кампанію з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Приманки з вакциною розповсюджуватимуть у лісах поблизу населених пунктів, здовж річок, доріг та сільськогосподарських угідь. У Держпродспоживслужбі Закарпаття зазначають, що приманки безпечні для тварин. Вони мають вигляд невеликої коричневої упаковки, схожої на сірникову коробку. Мешканців області також закликають своєчасно вакцинувати домашніх тварин проти інфекційних захворювань та звертатися до державних ветеринарних установ для проведення необхідних щеплень і профілактичних заходів.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a derült napos idő. Beregszázban ma a levegő hőmérsékletének maximuma 27 fok körül alakul.
4: У наступні години в Берегові протримається ясна сонячна погода. Температурний максимум сьогодні в день становитиме на рівні плюс 27 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat a Határtalan magazin műsorunkban, Bekfi Mária vagyok. A Kárpátaljai Református Egyházkerület életének két fontos eseményéről számolunk be mai műsorunkban. Szeptember 6-án Beregszászban tartották meg a 2026-2027-es tanévnyitó ünnepi istentiszteletet, amelyen a református oktatásban dolgozók és a diákok új tanév kezdetére kértek áldást.
1: A 2026-os 27-es tanév kezdetén vagyunk. A református oktatási intézmények, óvodák, iskolák, diákjai, pedagógusai és természetesen hitoktatók, gyülekezeti tagok, édesanyák és édesapák gyűltek össze. Reményteljes tanév előtt állunk.
0: Emellett ülésezett a Kárpátaljai Református Egyházkerület honosító bizottsága is, amely ezúttal hazatérő és szolgálatba álló fiatal segédlelkészeket hallgatott meg.
2: Számomra ez boldogság, nagyon örülök neki, és végtelen hála van a szívemben. Sosem volt kérdés számomra, én mindig tudtam, hogy haza szeretnék jönni. A kérdés az volt, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Aztán az Isten úgy rendezte az útjaimat, hogy már most itt vagyok, és nagyon boldog vagyok.
0: A két esemény közös üzenete a közösség megtartása, a szolgálat és a jövőbe vetett reménység. Tartsanak velünk, úgy hiszem érdemes lesz.

0: Új tanév kezdődött a Kárpátaljai Református Egyházkerület oktatási intézményeiben is. A 2026-27-es tanévnyitó ünnepséget Beregszászban tartották, ahol a helytállás, a hűség és a jövőbe vetett hit került a középpontba. A református oktatási hálózat idén is több száz gyermek számára biztosítja nem csak a tudás megszerzésének lehetőségét, hanem a hitben és közösségben való nevelkedést is. Az eseményt megtisztelte jelenlétével és köszöntő beszédet mondott, többek között Tarzolt, a Magyar Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter is. A most induló tanévben 4 liceumban 660 diák, az egyházi és részben egyházi fenntartású óvodákban pedig 210 gyermek kezdi meg, illetve folytatja tanulmányait. A tanévnyitó ünnepségről, az előttük álló feladatokról és a kárpátaljai református oktatás helyzetéről a következőben összeállításunkban elsőként főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a KR-e püspökét hallhatják, majd Tóth Lászlót, a Beregi Református Egyházmegye esperesét, a Nagyberegi Református Liceum lelkész igazgatóját.
1: A 2026-os 27-es tanév kezdetén vagyunk. A református oktatási intézmények, óvodák, iskolák, diákjai, pedagógusai és természetesen hitoktatók, gyülekezeti tagok, édesanyák és édesapák gyűltek össze. Az édesapákból kevesebb van a háború miatt idehaza, de reményteljes tanév előtt állunk. Hiszük azt, hogy az Isten az ötödik olyan évet is meg fogja áldani, melynek a szépségeit sokszor elveszi a háború keserűsége, bánata, de mi azért gyűltünk össze, hogy kérjük az Isten segítségét, kérjük az Isten oltalmát a diákjaink, a pedagógusok számára, a munkatársak számára, hogy a sok-sok légiriadó között mégis valós oktatás legyen és eredményes oktatás legyen. Én hiszem és vallom, hogy az Istennek van hatalma megőrizni az ő népét. Mi az ő védelmét kérjük, mi rábízzuk magunkat, az ő bizalmába helyezzük a kicsi elsőseinket, az óvodásainkat és természetesen az érettségiző diákokat is. Az iskoláinkban több diák van, az óvodákban kevesebb diák van, már sokan nem itt születnek meg, és nem itt válnak óvodássá, de őket hazavárjuk, hogy majd nálunk legyenek elsősök, vagy nálunk legyenek érettségizők. Szükség van a békére, imádkozunk a békéért, a megmaradásunkért, és én úgy gondolom, hogy fontos újra és újra a közösségünket bátorítani, aki a szelet nézi, aki a felhőket nézi, az sosem fog vetni, sosem fog aratni. Én úgy gondolom, hogy a kárpátai magyar közösségnek már ezerszer lett volna oka feladni, és ha csak az elmúlt 100 évet nézzük, az első világháború után következett tragédia, a második világháború, az államosítás, a Málenki robot, és még sorolhatnám, mi minden volt, egyházüldözés, és mi itt vagyunk. Ellenszélben próbák és nehézségek közepette helytállni, nagyobb erőre, nagyobb kitartásra van szükség ilyen időben, de képesek voltak az elődeink, hiszem azt, hogy mi is képesek vagyunk rá, és sok-sok áldást, erőt kívánunk a pedagógusoknak, hitoktatóknak, diákoknak, természetesen a szülőknek is, és hiszem azt, hogy a lelki munka a magvetés évében aktív, és még aktívabb lesz a tanév ideje alatt, mert a gyerek az, aki a legfogékonyabb, és nem szabad elhalasztani egyetlen egy alkalmat sem, hogy bizonyságot tegyünk az élő Krisztusról. A tanév erről is szól, hitről, szeretetről, nevelésről, tanításról.
2: Hát mi a tanévet már megkezdtük, ugye szeptember 1-én nekünk tanítási napunk volt, illetve előtte már egy hétig a diákok számára szerveztünk táborozást. Ez azért kell, hogy egy kicsit megszokják újra az iskolai környezetet, és hát azt tudom mondani hálás szívvel, hogy 158 diákkal tudunk elindulni ebben a tanévben, akik közt már vannak olyanok, akik több éve a liceum diákja, és vannak olyanok is, akik most jöttek be ebbe a közösségbe, és szeretnénk őket is nagy szeretettel fogadni, és arra biztatni, hogy legyen ez a tanév számukra egy új kezdet, amikor majd ennek folytatása, az az erőbedobás, ami részükről is meg fog történni, tanáraink részéről is áldott eredménnyel fog zárulni. Erre mai napra nagyon sokat készültünk, mert az volt a gondolatunk, hogy ne csak egy-két diák énekeljen, aki jól tud, hanem azok is tudjanak énekelni, akiknek annyira nem megy, meg a tanárok is, ezért több próbán vagyunk túl, hogy együtt tudjunk elénekelni egy olyan éneket, amivel bizonyságot szerettünk volna tenni az Úr Jézus Krisztusról, és úgy gondolom, hogy ez jellemző ránk, hogy igyekszünk mindent együtt megoldani, együtt csinálni, együtt azokért, akik éppen rászorulnak arra, hogy segítségükre legyünk, és együtt az Úr Jézus Krisztusért. Tehát ezt szeretnénk ebben a tanévben továbbvinni. Ez egy első lépése volt a mai nap ennek.
3: Kardos Ágnes, a Péterfalvi Magyar Tannyelvű Református Liceum lelkészigazgatója.
4: Hogyan indul a tanév 2020-27, milyen kihívásokat, meglátásokat tartogat, meglátások szerint?
3: Ez a tanév új reménységekkel, de ugyanúgy kihívásokkal is kezdődik. Nagyon sok előkészület zajlott még a tanév megkezdése előtt, így mondhatnám azt, hogy pörgéssel is, de ugyanolyan örömmel is kezdjük ezt a tanévet. Van nagyon sok új tervünk, szeretnénk a diákokat még jobban egy közösségé formálni, úgyhogy ez inkább a legnagyobb cél, hogy együtt szeretetben, tudásban és hitben tudjuk véghez vinni ezt a 2026-27-es tanévet.
4: Pedagógusok, diákok, hogyan állunk?
3: Hát a diákokat kérdezve nagyon sokan inkább még a nyarat választanák, de ez szerintem teljesen normális. Az új diákjaink azok igazán lelkesek, már ezen a héten látszik az, hogy befogadta a közösség is, úgyhogy igazán szerintem reménykedően nézünk a tanév elé. Az 5. osztályba 26 új diákunk érkezett, ezen felül pedig más osztályokba is jöttek új diákok, így körülbelül 30-35 új fővel indítjuk ezt a tanévet.
5: László Károly, Técsi Református Liceum lelkész igazgatója.
4: Técsi nagyon sok újítás után folytatja munkát 2020-2026-es tanévben. Hogyan indult az év is, ilyen áldásokat tartogat?
5: Igen, hála Istennek az Úr áldását élvezzük, hiszen 14 gyerek felvételizett az idén. Sikerült a kollégiumot teljesen felújítani június folyamán, úgyhogy már a most érkező diákok az új kollégium részbe mehettek át. Hála Istennek tanáraink mind megmaradtak, tanárhiány nincs, hála Istennek a támogatás is egy évre biztosított, úgyhogy nem marad más ebben az évben, csak az, ami a legfontosabb, az Úr áldása kell ahhoz, hogy sikeres tanévet tudjunk végezni, és majd sikeresen tudjuk befejezni. Szórványból érkeztek felvételiző diákjaink, hála Istennek ebben a nem egyszerű helyzetben, körülmény között mégis létezünk, élünk az Úr áldásából.
4: Hogyan látja, milyen funkciót kell betölteni a felső tiszavidéki magyarság számára ennek a református liceumnak?
5: Feladatunk, funkciónk ugyanaz, ami volt eddig is, közel 30 éve, felső tiszavidéken élő magyar családok, magyar gyerekek megmentése a fő feladatunk. Ezért is orientálódunk leginkább a szórványhelyekre, Kőrösmező, Gyertyán, Liget, Bocskó és itt tovább. Ezeket a helyeket kiemelten kezeljük, és onnan vannak legtöbb gyerek. Persze vannak Husztról, Visköl, Aknasz Latináról.
4: Még egy gondolat, milyennek várják az idei tanévet?
5: Hát én azt hiszem, hogy ha a háború befejeződik, és ezért szüntelenül imádkozunk, egyszerű lesz a helyzetünk. Könnyebb úgy tanítani, könnyebb úgy a jövőbe tekinteni, ha béke van. Ha nincs béke, minden nehezebb. Nehezebb, hiszen látjuk ezt a gyermekek viselkedésén, életén, hiszen sok-sok gyerek van, akinek a szülei szétszóltan élnek. Sajnos vannak olyanok, akiknek az apjuk a háborúban meghalt, vagy tucatnyian vannak, akiknek az édesapjuk a fronton szolgál. Én hiszem, ha béke lesz, akkor minden másként alakul majd, és ha Isten megadja is kegyelme megőriz, egy év múlva egy békés világban, egy békés országban sokkal szebb dolgokról beszélhetünk majd. De hiszek az Úr kegyelmébe, hogy megáld és megsegít ebben a tanévben is.
0: Szeptember 6-án Beregszázban tartották meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanévnyitó ünnepi istentiszteletét. Az alkalmon a 2026-2027-es tanév kezdetén együtt imádkoztak a Kárpátaljai Református Oktatási Intézmények vezetői, pedagógusai és a gyülekezetek képviselői. Erről hallhatták összeállításunkat.

0: Műsorunk második felében egy örömteli eseményről számolunk be, ugyanis három frissen végzett teológus tért haza szolgálni Kárpátaljára. Hazatérő és szolgálatba álló fiatal segédlelkészeket hallgatott meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület honosító bizottsága szeptember 4-én a beregszászi püspöki hivatalban. A háború kezdete óta nem volt példa ilyen nagy létszámú hazatérő csoportra, így az egyházi vezetés kiemelt hálaadással és reménységgel tekint a jövőbe. A meghallgatáson a bizottsági tagok megismerkedhettek a fiatal lelkipásztorok elhívásával, szakmai tapasztalataival, nyelvtudásával és jövőbeli terveivel. Plesa Boglárka a Nagydobronnyi Református Gyermekotthonban kezdheti meg munkáját, mint lelki munkatárs, emellett a beregújfalui református gyülekezet küldötteként tekintélyes feladatot vállal a kárpátaljai közösség erősítésében. Hete Ádám Debrecenben végzett teológusként az Ézsaiás 41:10 igéjére támaszkodva tért haza, s tervei szerint a vári református egyházközségben teljesít majd szolgálatot. Ifjabb Pál László a budapesti tanulmányai és a Reformátusok lapjánál szerzett újságírói tapasztalatai után a beregrákosi református egyházközségben kap szószéki és ifjúsági szolgálati lehetőséget. A következőben erről először főtiszteletű Zán Fábián Sándor püspök urat, majd a hazatért lelkipásztorokat hallhatják, elsőként Hete Ádámot.
1: A 2026-os év a Kárpátaljai Református Egyház életében ez a magvetés éve. Ma itt egy nagyon érdekes, és úgy gondolom, hogy egy nagyon értékes rendezvény zajlott, ami valahon arról beszél, hogy ezek a magok, amik el voltak vetve, akik itt ma láttunk, az biztos, hogy nem ebben az évben, hanem sokkal korábban. De nekem valahon arra ad a bizonyságot, hogy érdemes vetni, hiszen ma valahon egy aratás is történt, hiszen három olyan fiatal, nagyon ritkán szoktunk ilyet alkalmazni, hogy hazatértek, mert ugye elmentek, elvándoroltak, de ez egy más dolog volt ma. És az embernek a szíve is szinte összeszorul, és amikor én sikerült velük néhány szót már beszélni is, akkor úgy azért éreztem azt, hogy valahon akarnak a mi fiatalink hazajönni. Miért fontos a Kárpátaljai Református Egyház kerület életében az, hogy ilyen események történjenek? Miért fontos az, hogy hazajönnek a fiatalok?
2: Ami mindenható Istenünk ígérete, az a legtöbb esetben nemzedékről nemzedékre érvényes. Akik szeretnek engem, akik megtartják rendeléseimet, akik az én utaimon járnak. A legtöbb igehely magába hordozza azt, hogy ő és az ő fiai nemzedékről nemzedékre Istenük leszek, ők pedig a népem lesznek. És a mai nap valóban egy csodálatos nap a mi számunkra. A háború 5. évében három szolgálattevő, három lelkipásztor tért haza, hazatért Kárpátaljára. Igen, ez magvetés. Az a magvetés, ami évekkel ezelőtt volt elhintve. Nem 5 évvel, amikor elindultak tanulni, 6, hanem lehet már 20 évvel ezelőtt el lett vetve a maga, amikor egy kicsi óvodáskorú gyerek valamilyen formában megtapasztalta az Isten szeretetét, hallott az Isten szeretetéről, és elvetette benne a mindenható Isten az ő lelke által a megtérésre hívó magot is, az elhívásra szóló magot is, és megtörtént az elhívás, megtörtént a tanulás, és megtérint a hazatérés. Ez a Kárpátalja lelkiségét is tükrözi, az elődök igyekezetét, szorgalmát is, de legfőképpen az Isten áldását. Én úgy tekintek a három fiatalra, akik hazatértek, hogy ők áldást hordoznak. Ők a jövő evangéliumának a hirdetői, a jövő nemzedéknek a bátorítói, a vigasztalói, a lelki gondozói, és nekem, aki most 30 éve, hogy hazatértem, hasonlóképpen nagy biztatás és nagy reménység, hogy minden ellenére, a rossz hírek ellenére, a háború borzalmai elérik Kárpátalját, elérik a mi közösségeinket, és hárman bíznak úgy az Isten hatalmába, hogy haza mernek jönni. Tehát ez egy bizonyságtétel is. És igen, ezt ki kell mondani, hirdetni kell, hogy Istennek ilyen nagy a kegyelme, hogy egy olyan országból, ahonnan milliók menekültek el, és nem ok nélkül, vannak olyanok, akik ide térnek vissza. Van más lehetőségük, lenne más lehetőségük, de Isten vezetésére figyelnek, Isten szavára hagyatkoznak, Isten ígéreteiben bíznak, és itt vannak, hazaértek. Ilyenkor az esperesek és a főgondnokok tanácsával, gyakorlatilag a zsinati tanáccsal hallgatjuk meg őket, kérdezzük meg őket, és az idei évben ez egy jóváhagyás volt. Régebben, amikor többen jöttek haza, vagy nem ilyen volt az élethelyzete a kárpátai református közösségnek, akkor volt úgy, hogy ilyenkor döntöttük el. Ma beerősítettük azt, amit Isten adott nekünk, terveztünk. Ung megyébe kerül Boglárka intézményi lelkésznek a Nagy-Dobronyi református érgalmas samaritánus otthonba. Ifjú Pál László Beregrákosra kerül, már Bereg megye, egy szórvány vidék. Beregrákosi gyülekezet, egy erős gyülekezet, de már a környezetében Munkács a legközelebbi erős gyülekezet. Ő oda kerül, és Hete Ádám, nagydobronyi születésű debreceni diák, ő pedig 6 évesként kerül Mezővárba. Mi hálások vagyunk azért, hogy van igény a lelkipásztori szolgálatra, a gyermekotthontól, a szórványig, ifjúsági munkaterén, és van tradicionális gyülekezetben is szükség fiatal lelkipásztorra, aki tudni törődni, fejlődni, tanulni a közösséggel, és a saját pályája és tapasztalatszerzése is olyan gazdag lehet Mezőváriban tisztviselő mellett, amit másfele nem kaphat meg.
1: Ebből már következhetünk arról, hogy mik azok a fő feladatok, ami fogja őket várni, de hogy most valóban mik azok az elsődleges olyan kihívások, ami úgy gondolja, hogy a legfőképpen várja most ezeket a fiatalokat, ezeket a lelkészeket. Mi az a leg, én úgy mondanám, nem fontos, hanem azok a kihívások, amivel úgy gondolja, amivel most fognak úgymond leginkább ütközni.
2: Inkább a feladatokat látjuk. Minden esetben fókuszban van, középpontban van a jövő egyháza, az ifjúság. A Dobronyi Gyermekotthonban 170 gyerek, fiatal él. Ez egy gyülekezet. Egy helyen, egy közösségben, és a munkatársaknak is szüksége van a bátorításra, lelki támaszra. A Beregrákosi szolgálati terület az is egy betöltetlen ifjúsági lelkészi állás, amit ifjú Pál László fog betölteni. És Mezőváriban is a fiatal lelkipásztor Hete Ádám egy olyan közösségbe kerülhet sok más gyülekezettel ellentétben, ahol még vannak gyerekek az óvodába, elég nagy legyszáma az iskola, a hittanosok száma is nagy, tehát, és van még ifjúság, van ifjúsági munka. Természetesen az idősek között a megszokott igei alkalmakat is meg kell tartani, meg fogja tartani. A hazaérkezésük és a szolgálatba állásuk az egy üzenet azoknak, akik nincsenek ma itthon, hogy egy napon lesz értelme hazajönni, mert lesz egyház, község, lesz egyházi élet. Üzenet azoknak, akik kimentek diákként 1 éve, 2 éve, 3 éve, és erre nagyobb a kérdés, hogy maradjanak, vagy jöjjenek. Ha ők hazamertek jönni, ha Isten adott nekik bátorságot, hitet, akkor lehet a következő kibocsátás is olyan lesz, ahonnan valakik haza fognak jönni. Tehát ez egy példa számukra is. Nekünk óriási biztatás, hogy nem hiába való a munkánk mindenható Istenben. Tehát egy szolgálattevő, aki 35 éve vagy még hosszabb ideje teljesít lelkészi szolgálatot, egy óriási impulzus, hogy íme jön, aki tovább fogja vinni, ki tovább lesz őrálló, evangélizátor, tanító, csak jár proféta is.
3: Egy nagyon hosszú út végéhez érkeztünk, és egy új kezdődik most meg. A hazatérésünk Isten vezetésével kapcsolódik össze, hiszen az ő hívására mentünk teológiára, és az ő hívására is tértünk haza, azért, hogy a szeretett egyházunkat szolgáljuk, és minél több evangéliumot hirdessünk az embereknek.
4: Amikor jött, hát most nem tudom, hogy a hír vagy a döntés. Első dolog mi volt még ott? A teológián, hogy van egy ilyen lehetőség.
3: Először a félelmet éreztem, de utána az Ézsaiás 41:10-ből megerősítést kaptam arról, hogy ne féljek. És ez hozott haza. És ez segített a teológián is. Azért döntöttem így, mert egy országban szeretnék lakni a családommal. Mert a család nélkül egyszerűen nem akarok olyan gyökértelen lenni, hanem tartozni akarok valamihez, valakihez, a gyökereimhez, és azért, hogy a családomat lássam minden egyes nap, és találkozhassak velük. Én a magyarországi tartózkodásom alatt, ami 4 évet ölelt fel, A Tuzséri Református Egyházközség tagja voltam, és ott jártam gyülekezetbe, és ott olyan hitbeli alapot kaptam, amely mai napig meghatározza a lelki tevékenységemet, és magánéletemet is. Az első kihívás az lehet, hogy mindig frissnek maradni, mindig ott legyen bennünk az a lendület, amely alapján tudjuk az embereknek az evangéliumot frissen hirdetni.
5: Tessa Boglárka vagyok, Beregújfaluból származom, 23 éves vagyok, és a Sárospataki Tudományi Egyetemet fejeztem be most ezen az éven, és a Sárospataki gyülekezetben teljesítettem a 6. éves szolgálatomat.
4: Mit jelent számotokra az, hogy hazatérhettek Kárpátaljára, és itt végezhettek szolgálatot?
5: Számomra ez boldogság, nagyon örülök neki, és végtelen hála van a szívemben. Sosem volt kérdés számomra, én mindig tudtam, hogy haza szeretnék jönni. A kérdés az volt, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Aztán az is

0: amikor ott még, nem tudom, néhány napja, néhány hete, néhány hónapja, úgy megjött az a hír, vagy a döntés, nem tudom, hogy hazavissza Kárpátaljára. Mik voltak az első gondolatok? Mik voltak azok az érzések?
1: Az öröm érzése. Összeszorult a gyomrom az örömtől. Ugyanakkor félelem is volt bennem. Izgatottság. És mikor elkezdtem magamban forgatni ezt a kérdést, hogy ez a hazajövetel most következik be, akkor el kellett egy picit csendesednem, az Isten elé vinnem, hogy mi az, amit ő akar tőlem, hogy már most azt akarja, hogy jöjjek és itthon szolgáljak. Öröm, boldogság, félelem és az elcsendesedés.
0: Nem szeretném azt a szót használni, hogy belecsöppen, hanem ez egy nagyon tudatos döntés. De azért egy ilyen gyermekotthonban vannak nagyon kicsik, kicsi gyerekek, hát most nem azt mondom, hogy felnőttek is, rengeteg új arc, új kolléga, tanárok, nevelők, és még nagyon-nagyon sok mindenki más, aki ott végzi a dolgát. Ez is egy óriási kihívás.
1: Először is a tudatos döntéssel kezdeném. Úgy gondolom, azért kellett ezt ennyire átgondolnom, mivel itt nem csak rólam van szó, hogy én hol leszek, mi lesz velem, hanem olyan gyerekekről van szó, akik az életük során már nagyon sok kapcsolati törést tapasztaltak. És azért kellett nagyon jól átgondolnom, és oda vinnem rendesen az Isten elé ezt a kérdést, hogy ne a bizonytalanságaimmal menjek oda, és ne azt kérdezgessem majd, mikor ott leszek, hogy vajon jó döntést hoztam-e, vajon másként kellett volna eldöntenem, hanem tényleg úgy tudjak majd az Isten elé odaállni, hogy na uram, mit csináljunk? Mi az a mód, amivel meg tudom szólítani a kicsit, a legkisebbeket, a nagyobbakat, a munkatársakat? Mi az a mód, amivel oda tudok melléjük ülni, és beszélni tudok nekik a Krisztusról?
0: Egy-egy szolgálatra fel lehet készülni. Mert tudom, hogy holnap szolgálok, van egy tematikám, van egy elképzelésem. Amikor bemegyek egy ilyen gyerek otthonba, tudok-e tervezni? Tudom-e azt a kérdést, amit első felteszek? Mert lehet, hogy pont egy kicsi gyerek kerül elébeim, lehet, hogy egy nagyobb. Hogy vezeti az Úristen ilyenkor az embert? Mi az, amíg, hogy megfogom ennek a gyermeknek a kezét, oldalra viszem, ne talán pont egy olyan szituációra megyek be, hogy ez a gyermek valamiért, vegyük a jót, nagyon nagy öröme van, de lehet egy nagyon rossz, hogy éppen sír, vagy valamiért, és senkivel nem akar kommunikálni. Lehet ebből készülni?
1: Elképzeléseink lehetnek. Teljes mértékig nem tudunk ezekre a helyzetekre felkészülni. Azt látom fontosnak, hogy tényleg élő kapcsolatban legyünk az Istennel. Olvassuk azt az igét, imádkozzunk, hallgassunk dicsőítő zenéket, ki hogy tud kapcsolódni, ki hogy tud elcsendesedni, és majd az Úristen megadja azokat a szavakat a szánkba. Mozdítja a kezünket, viszi a lábunkat. Mindenféle réteg lesz, kicsiktől kezdve nagyobbakig, idősebbekig, akik különböző életszakaszban vannak, és emiatt különböző krízisekkel is küzdenek meg, és hogy mindenki mellé oda tudja ülni, és hogy megtaláljam a módját, hogy mindenkit meg tudjak szólítani. Én azt tartom fontosnak, hogy nem ráerőltetve senkire, tehát nem oda kényszerítve a gyereket a templomba, meg az ifjúságot, hanem odaélni a Krisztust bele a közösségbe. És hogy rajtunk látják, hogy mit jelent az ő gyermekének lenni, mit jelent általa szeretve lenni, mit jelent vele járni, mit jelent belőle erőt meríteni, benne reménykedni, tőle kérdezni, elévinni az örömeinket, a fájdalmainkat, a mindenféle kis sóhajainkat, odaélni. Nyilván minden életszakasznak megvannak a maga a krízisei, szerintem ez ugyanaz, mint Magyarországon is volt. Nyilván élethelyzetből kifolyólag, tehát hatással vannak rájuk az itteni események, valahogy ezt belehozni.
2: Pál László vagyok, református lelkipásztor. Most kaptam meg a kirendelésemet a Beregrákosi Református Egyházközségbe, ez a küldő gyülekezetem is, feleségemet is itt ismertem meg, és itt fogjuk elkezdeni a szolgálatunkat. Nem is volt olyan, amikor azt mondtam volna, hogy én máshol szeretnék lenni. Volt olyan, amikor egy-egy ilyen gondolat így megerősített, vagy megjelent, hogy hát azért mégiscsak könnyebb lenne akár Magyarországon is, meg hogy itt milyen nehéz most sok embernek az élete, de inkább azt éltem meg, hogy Isten mindig megerősít ezen az úton, hogy nekem haza kell jönnöm, hogy itt szükség van rám szolgálatomra, és hát ebben Istennek hála volt lehetőségem is így részesedni, mert tudtam a teológiai évek alatt is sokat szolgálni itthon.
0: Ha már teológiai évekről beszélünk, és a szolgálatokról, mi az a tapasztalat, amit egy fiatal lelkész hazahoz Kárpátaljára magával, és tudja gyümölcsöztetni a további szolgálatát?
2: Szerintem jó, hogyha alázattal jövünk haza, tehát nem úgy jövünk haza, mint akiknek már mindent tudnia kell, meg mint akik minden problémát meg tudnak oldani. Vannak olyanok, akiktől tudunk tanulni, akiktől tudunk segítséget is kérni, akikre számíthatunk, és szerintem ez a legjobb, hogyha azzal a

0: lelkülettel jövünk haza, hogy szeretnénk együtt szolgálni, hogy vannak szolgatársaink is, a lelkészek is, és nem lelkészek is, akikre számíthatunk, akik eddig is imádkoztak értünk, és akikkel együtt tudunk valamit tenni a kárpátai református közösségekért. Úgyhogy én ezért hálás vagyok ezért a tapasztalatért, és azért, hogy az ifjúságban is vannak, az viszont tényleg egy olyan terület, az ifjúsági munka, amely mindig megújulásra szorul, és oda mindig a legújabb impulzusokat talán mi tudjuk elhozni, és ezért is hálásak vagyunk, hogy ezt megkaphattuk a tanárainktól, meg a különböző szolgálatok révén Magyarországon. Azt gondolom, hogy nagyon könnyen tudunk ítélkezni, hogy ennek az embernek van hite, nincs hite, megítéljük, hogy most jár a templomban, nem jár, de nagyon nehéz terheket hordozunk mindannyian, és ez a fiataloknál különösen is nehéz, hogy már leváltak a családjukról, de a sajátjukat nem biztos, hogy kialakították, a pályaválasztás is egy nagyon meghatározó kérdés, a költözés is akár, tehát hogy olyan hatások érik őket, amelyekben kísérésre szorulnak. Én azt gondolom, hogy amikor szolgálunk valaki felé, akkor nem csak arra kell felkészülnünk, hogy mi másokat segítünk és erősítünk, hanem arra is, hogy ők is fognak bennünket hasonlóképpen erősíteni, meg támogatni. Úgyhogy én azt látom, hogy a fiatalok egy olyan sajátos szemléletet, erőt, lendületet képviselnek, amely az egyházunk megújulásának akár a motorja is lehet. Tehát fontos az, hogy a fiatalok azok nem csak az egyházunknak a jövője, hanem a jelene is. Mi jelen vagyunk, és szeretnénk azt, hogyha a fiatalok is azt a megbecsültséget, azt a figyelmet megkapnák, mint bármelyik másik korosztály.
1: Három teológust ért haza Kárpátaljára szolgálni, erről készült összeállításunkat hallhatták. Köszönöm, hogy velem tartottak, hallgassák továbbra is a Pulzus FM 92.1-et. Áldást, békességet!
2: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
3: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
4: Передача за підтримки Берівської реформатської громади.
5: Műsorunkat a Berekszenszi Református Egyházközség támogatta.
6: Реклама на Радіо Пульс FM.
7: Реклама.
8: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
9: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
7: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах і додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
10: Felújít? Vagy újra gondolná otthona hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
11: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
12: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
13: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
14: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухайте.
16: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
17: Реклама у капчуладбан. Хіві о 066 78 49 950-ш телефонсамот. Теді холготова валокузашат. 066 78 49 950.

0: І за не туро. 16-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 8-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 8 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Адótanácsadói támogatás a vállalkozásoknak. Beregszázban már egy éve működik a tanácsadói iroda. Egy évvel ezelőtt kezdte meg működését az adótanácsadói iroda, ahol a vállalkozók szakmai segítséget kaphatnak adózással, adatszolgáltatással, elektronikus szolgáltatásokkal, valamint saját vállalkozásuk működtetésével kapcsolatban. A támogatás különösen fontos azok számára, akik még csak vállalkozás indítását tervezik. A foglalkoztatási szolgálat munkatársai a leendő vállalkozóknak a különböző pályázati és támogatási programokban való részvétellel kapcsolatban is segítséget nyújtanak. A foglalkoztatási szolgálat és az adótanácsadói iroda együttműködésének célja, hogy a vállalkozókat a különböző szakaszokban segítsék, a vállalkozási ötlet megszületésétől egészen a már működő vállalkozás fejlesztéséig. Tudatta a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ beregszászi kirendeltsége.
4: Податкова підтримка для бізнесу в Берегові офіс консультантів працює вже рік. Рік тому розпочав роботу офіс податкових консультантів, де підприємці можуть отримати фахові консультації з питань оподаткування, звітності електронних сервісів та ведення власної справи. Особливо важлива така підтримка є для тих, хто лише планує започаткувати бізнес. Фахівці служби зайнятості допомагають майбутнім підприємцям із питаннями участі у грантових програмах. Співпраця служби зайнятості та офісу податкових консультантів покликана допомогти підприємцям на різних етапах від бізнес-ідеї до розвитку вже діючої справи. Про це інформує Берегівська філія Закарпатського обласного центру зайнятості.
3: A vízhiány miatt Kárpátalján mintegy 30 vállalkozásnál ideiglenesen korlátozták a vízkivételt. A korlátozások legalább szeptember 15-ig érvényben maradnak. Az ukrán állami vízkészletgazdálkodási ügynökség szeptember 4-től ideiglenes korlátozásokat vezetett be a vízhasználók számára, mivel Ukrajna egyes folyóinak vízhozama csökkent. Kárpátalján mintegy 30 olyan vállalkozást érint az intézkedés, amelyek felszíni vízforrásokból végeznek különleges vízhasználatot. A vállalkozások számára csökkentették a kivehető vízmennyiségére vonatkozó limiteket. A korlátozások ugyanakkor nem vonatkoznak az ivóvízellátás céljára felhasznált vízre.
4: Через маловоддя на Закарпатті близько 30 підприємств тимчасово обмежили у заборі води. Обмеження діятимуть щонайменше до 15 вересня. Державне агентство водних ресурсів України з 4 вересня запровадило тимчасові обмеження для водокористувачів у зв'язку зі зниженням водності окремих річок України. На Закарпатті під обмеження потрапили близько 30 підприємств, які здійснюють спеціальне водокористування з поверхневих водних об'єктів. Для підприємств зменшили ліміти на забір води. Водночас обмеження не стосуються води, яку використовують для питних потреб. Пише mukacsevo.net.
3: Szeptemberben a háztartási fogyasztók a villamos energiáért a mérőára típusától függően fizetnek. Ha hagyományos, egysávos mérőóra van felszerelve, akkor az áramára 1 kWh-ként 4 hrivnya 32 kopéka lesz. A két zónás, megfelelően beállított mérőóra esetében napközben szintén 4 hrivnya 32 kopéka per kWh, éjszaka azonban kedvezményes, 2 hrivnya 16 kopéka tarifával számolhatnak a fogyasztók. A jelenlegi tarifák 2026. októberének végéig érvényesek. Ezt követően nagy valószínűséggel a kormány ismét meghosszabbítja a jelenlegi árak érvényességét, így a lakosság várhatóan a fűtési szezont is ezekkel a tarifákkal kezdi meg. Legalábbis jelenleg nincs hivatalos információ a villamosenergia tarifák felülvizsgálatáról, tudatta a PMG.
4: У вересні побутові споживачі будуть сплачувати за електроенергію, враховуючи тип лічильника. Якщо він стандартний, то ціна за 1 кВт-годин становитиме 4 гривні 32 копійки за кВт. Якщо встановлено і параметризовано двозонний лічильник, то в день тариф становитиме 4 гривні 32 копійки за кВт-годину, а вночі 2 гривні 16 копійок. Вказані тарифи наразі чинні до кінця жовтня 2026 року. Надалі, з великою долею імовірності, уряд знову продовжить дію поточних цін. І населення пройде опалювальний період саме із вказаними тарифами. Принаймні зараз офіційної інформації про перегляд тарифів немає, пише pmg.ua.
3: Hatályba léptek a kereskedelmi közúti fuvarozók járművezetőire vonatkozó új munka- és pihenőidőszabályok. A legfontosabb változások közé tartozik, hogy a munka- és pihenőidőre, valamint a tahográf használatára vonatkozó előírások immár a nemzetközi személyszállítást végző járművezetőkre is kiterjednek. A legalább 48 órás heti rendes pihenőidőt megfelelő szállás körülmények között kell biztosítani, vagyis azt nem tölthetik a járművezető fülkéjében. Éjszakai munkavégzés esetén a járművezető műszakja legfeljebb 10 órás lehet. Emellett 56 napra nőtt a járművezetők munka- és pihenőidejére vonatkozó nyilvántartások megőrzési ideje. A fuvarozó vállalkozásoknak pedig ezeket a dokumentumokat 2 évig kell megőrizniük. Tudatta az UNN.
4: Набули чинності оновлені правила роботи та відпочинку водіїв комерційного автомобільного транспорту. Серед ключових нововведень – вимоги щодо режиму праці та відпочинку та використання тахографів поширюються на водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів. Звичайний щотижневий відпочинок водія тривалістю не менше 45 годин має забезпечуватися у належних умовах, а не в кабіні транспортного засобу. У разі роботи в нічний час тривалістю зміни не може перевищувати 10 годин. Збільшено термін зберігання записів про час роботи та відпочинку водія до 56 днів. Підприємства мають зберігати відповідні записи протягом 2 років, пише UNN.ua.
3: Szeptemberben Kárpátalján őszi kampányt terveznek a vadon élő, húsevő állatok veszettség elleni szájon át történő immunizálására. A vakcinát tartalmazó csalétkeket az erdőkben, a lakott területek közelében, valamint folyók, utak és mezőgazdasági területek mentén helyezik ki. A Kárpátaljai Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint a csalétkek biztonságosak az állatok számára. Kisméretű barna csomagolásuk van, amely egy gyufás dobozra hasonlít. A megye lakosait arra is kérik, hogy házi állataikat időben oltassák be a fertőző betegségek ellen, és a szükséges védőoltások, valamint megelőző intézkedések elvégzés érdekében forduljanak az állami állategészségügyi intézményekhez.
4: У вересні на Закарпатті планують провести осінню кампанію з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Приманки з вакциною розповсюджуватимуть у лісах поблизу населених пунктів, вздовж річок, доріг та сільськогосподарських угідь. У Держпродспоживслужбі Закарпаття зазначають, що приманки безпечні для тварин. Вони мають вигляд невеликої коричневої упаковки, схожої на сірникову коробку. Мешканців області також закликають своєчасно вакцинувати домашніх тварин проти інфекційних захворювань та звертатися до державних ветеринарних установ для проведення необхідних щеплень і профілактичних заходів.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a derült napos idő. Beregszázban ma a levegő hőmérsékletének maximuma 27 fok körül alakul.
4: У наступні години в Берегові протримається ясна сонячна погода. Температурний максимум сьогодні в день становитиме на рівні плюс 27 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: A család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.
1: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: és más az út. Levágtam csápokat, de száz karú. Talán ha van, meglátott a jó Isten. Rohadt furán érzem magam, mióta jó minden.
1: Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esrenyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

92.1. Nem hány szerelmet bír még el a napon. Púzus Rádió. Watermelon sugar. You're my spicy

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGANEDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tisza Péter falván, Nagy Dobronyban, Visken és Máté Szalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGANEDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
1: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
0: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésségügyi alapján.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилину.
7: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
8: Реклама у Капчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, гетвенюц, 49-950-ös телефонсамот. Теді холготува валокузашат.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Autumn Learning, amely tele van érzelmes és magával ragadó dalokkal. Az egyik legnépszerűbb saját szerzeménye a Bad on Fire, amely a szerelem szenvedélyéről és fájdalmáról szól.
1: I hate to sleep with one eye open.

0: Hello, Pulzus FM Radio.
1: Ami Teddy Swims zenét igazán különlegessé teszi, az a sok oldalúsága. Stílusa ötvözi a soul-t, az R&B-t, a popot, sőt néha a rockot is. Hallgassuk meg, hogyan adja hozzá saját személyiségét ezekhez az elemekhez.

adásai lenyűgözőek, az érzelmek, a hitelesség sosem marad el, rajongóival való kapcsolata pedig rendkívül szoros, ami megmutatkozik a közösségi média aktivitásában és a koncerteken való interakcióban is. Nem csoda, hogy ennyien szeretik őt.

Ez volt az NSA Terry Swimsel a Soul hangjával. Köszönjük, hogy velünk voltatok, legközelebb újabb témával jelentkezek itt a Pulzus FM-en. Búcsúzik a szerkesztő és műsorvezető Antal István. Sziasztok! Сегодня программе музычный трек можно ямалы с американским скиваком и автором песен, музыка якого поедно жанры R&B, soul, country та поп, Teddy Swims.

0: 92.1. Mamma mia, mondd el te gyönyörű meg.
1: Sze, Radio Pulse. Pulzus Rádió.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

a zöld király. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon innét, az óperenciás tengeren túl, volt egyszer egy gazdag boltos, s annak három fia. Annyi volt a pénze ennek a boltosnak, hogy maga sem tudta mennyi. De nem is adta boltosságra a fiait, hanem járatta mindenféle iskolába, küldötte idegen országokba, olyan módosan kineveltette mind a hármat, hogy aki nem tudta, bizony nem mondta volna, hogy ezek boltos mester gyermekei. Azt gondolta mindenki, igazi hercegek. Egyszer egy reggel azt mondja az idősebbik fiú az apjának. Hely, édesapám, milyen csuda álmot láttam az éjjel! Mondjad, fiam, mondjad! Hát azt láttam, édesapám, hogy a nagyobbik öcsémmel ketten elmentünk a zöld király országába. Volt a zöld királynak három szép leánya, s kihirdette országvilág előtt, hogy annak adja legidősebb lányát, aki egy magas jegenyefa ágán ülő bagoly fiút éppen a szíve közepén talál. Volt sok herceg, gróf, s báró, aki szerencsét próbált, de csak én lőttem a bagoly fiú szíve közepébe. Enyém is lett a király kisasszony. No, ez igazán szép álom volt, mondja a boltos. Hát te, fiam, kérdi a középsőt, láttál-e valami álmot? Bizony láttam én is, édesapám. Én is ott voltam a zöld király udvarában, s én a középső király kisasszonyért vetélkedtem. Azt mondta a király, hogy annak adja a középső leányát, aki legmesszebb tud hajítani parittyából. Sokan próbáltak szerencsét a parittyával is, de olyan messze, mint én, egy sem hajított. Nekem is adta a király a középső leányát. Ez is szép álom volt, igazán szép álom, mondja a boltos. Hát te, fiam, kérdi a legkisebbet, álmodtál-e valamit? Én is álmodtam, édesapám. Én is ott voltam a zöld király udvarában, enyém is lett a legkisebbik leánya, de hogy s mint lett enyém, azt már meg nem mondom. Jól van, édes fiam, mondja a boltos, hiszen ha meg nem mondod, úgy is szép álom volt. Na, édesapám, mondja a legidősebb fiú, nékem már nincs is itthon maradásom. Csináltasson nekem bíborvörös gúnyát, arannyal, gyémánttal kivert kardot, vegyen nekem drága szép paripát, hadd megyek a zöld király országába szerencsét próbálni. De bizony nekem sincs maradásom, mondotta a középső fiú, megyek én is bátyámmal. Hát te, fiam, kérdezte a boltos a legkisebb fiát, mégye bátyáiddal, mondotta a fiú. Nem megyek én, édesapám, jól ráérek én még. Vesz a boltos két szép lovat, olyat, hogy nem volt annál különb az egész országban. Vesz drága, bíborvörös gúnyát, arannyal, gyémánttal kivert kardot, s mindjárt el is indult a két idősebb legény szerencsét próbálni. Mennek, mendegélnek hetet hét ország ellen, s megérkeznek a zöld király városába. Hát a zöld király udvarában csak ugyan össze voltak gyűlve hercegek és grófok, éppen úgy, amint álmodták, s lövöldöztek a bagoly fiúra, mely egy jegenyefának a legfelső ágán gubbaszkodott. Bemennek a boltos legények is, de bezzeg nem mondották, hogy az apjuk boltos, azt mondták, hogy ennek s ennek a hercegnek a fiai. S bizony el is hitték, mert olyan ragyogó, fényes gúnyában voltak, hogy csak ugyan beillettek hercegeknek. Na, fogadta is őket a zöld király nagy tisztességgel. Puskát adnak a legidősebb kezébe, megcélozza a bagoly fiút, éppen a szíve közepén találta. Ővé is lett a legidősebb király kisasszony. Következett az öccse. Az meg a legmesszebb hajított a parittyából, s ővé lett hát a középső király kisasszony. A harmadik király kisasszonyért még nem kellett vetélkedni, mert az még kicsike volt. Ott mindjárt megtartották a lakodalmat, s a zöld király nem is eresztette haza a fiúkat. Adott mind a kettőnek akkora darab földet, hogy országnak is elég nagy lett volna, s éltek nagy urasan. Telik múlik az idő, egyszer csak azt mondja a legidősebb fiú. Hely, öcsém, rossz álmot láttam az éjjel. Mit, bátyám, mit? Azt láttam, hogy leégett a házunk, le mindenünk, s az édesapám a szabad ég alatt maradott, mint egy koldus. Na látod, mondja a középső fiú, én is éppen azt láttam álmomban, csak nem akartam mondani. Ott mindjárt azt határozták, hogy hazamennek, s visznek egy-egy zsák aranyat az apjuknak.
A feleségüknek nem mondták meg, hová, merre mennek, csak fölvetettek egy-egy zsák aranyat a nyerek kápájára, azzal elindultak. Mentek hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül, addig mentek, míg haza nem értek. Hát csak ugyan úgy volt, ahogy álmodták. Még csak egy kötője sem volt a boltosnak, s mit volt, mit nem tenni szegény fejének, csordapásztor lett a fiával. Na, most már nem kellett pásztoroskodni, volt ismét pénz, amennyi csak kellett. Akkor aztán a két idősebb fiú visszafordult Zöldországba, de most már magukkal vitték az öccsüket is. Nem valami jó szívvel vitték, mert attól tartottak, hogy amilyen bolond, szókimondó az öccsük, még majd kikotyogja, hogy ők nem hercegek. De az apjuk addig kérte, addig mondta, vigyétek el, fiaim, az öcséteket is, hadd legyen belőle is valami, hogy nagy kelletlenül elvitték magukkal. Mennek, mendegélnek, elől a két idősebb legény, utánuk nagy búson a legkisebb fiú. Ő már jól tudta, hogy mi lesz az ő sorsa, hiszen meglátta volt álmában, csak hogy emlékeztek rá, ugye? Nem mondta meg senkinek. Hát bizony összesúgnak, búgnak a bátyai, s megegyeznek, hogy amint a legelső hídra érnek, az öccsüket a vízbe taszítják. Éppen egy tengerhez értek, afelett volt egy híd, olyan hosszú, hogy 7 nap s 7 éjjel vágtathatott azon a leggyorsabb paripa, mégsem ért a végére. Ahogy erre a hídra érnek, visszafordul a középső fiú, se szó, se beszéd, betaszítja az öccsét a tengerbe. No de ne féljetek, nem halt bele a fiú. Éppen ott úszott egy bárka a tenger közepén, arra felkapaszkodott. Ő ezt a bárkát is meglátta álmában, azt is tudta, ki van benne. A Zöld király legkisebb lánya, akit a zsiványok elraboltak, aztán elvettek tőle minden drágaságot, de nem ölték meg, hanem belezárták egy bárkába, s úgy a tengerre eresztették. Fölmászik a fiú a bárka tetejére, benéz az ablakon. Hát ott fekszik a bárka fenekén egy szépséges szép leány, akihez hasonlót emberi szem még nem látott. Megkocogtatja az ablakot, s bekiált. Ébredj, szép királykisasszony, itt vagyok, eljöttem, te érted. Fölébred a királykisasszony, néz az ablakra, látja ott a fiút. De bezzeg, mindjárt kinyitotta az ablakot, beeresztette a bárkába. Ott leültek egymás mellé, elmesélték szomorú sorsukat. Aztán egyszerre csak egymás nyakába borultak, s mondták lelkes szóval. Te az enyém, én a tied, ásókapas, a nagy harang válasszon el minket. Csak úszott a bárka szép csendesen, addig úszott, hogy egy sziget partjára ért. Ott a fiú kikötötte a bárkát, s mátkáját ott hagyta, maga pedig bement a szigetre, hogy széjjel nézzen, kis miféle emberek laknak ottan. Elindul a szigeten, de szeme szája tátva maradt az álmélkodástól, mert ott ember volt ugyan elég, de mind kővé volt válva. Megy, mendegél a kővé vált emberek között, s egyszerre csak megszólal valaki a háta mögött. Gyere csak, öcsém, mondok neked valamit! Visszafordul a fiú, s hát a kővé vált emberek közül egy integet felé. Gyere csak, gyere! Na, fiam, mondja a kővé vált ember, az Isten hozott erre téged. Látod-e amott azt a márványpalotát? Eredj oda! Menj fel a 12 garádicson, nyisd be az ajtaján, s ahogy belépsz, szépséges szép leányok szaladnak eléd, karon fognak, visznek tovább szobából szobába. Mikor aztán a fehér szobába érkeztek, hívnak téged táncolni, de se ne szólj, se ne táncolj, tégy úgy, mintha néma volnál. Akkor aztán terítenek, lesz ott mindenféle drága étes ital, s kínálnak majd téged, bíztatnak mézes-mázos szavakkal, hogy egyél, igyál, de te se ne egyél, se ne igyál, még csak egy szót se szólj. Na, megharagusznak majd rád a kisasszonyok, megfognak, s kidobnak az ajtón. Utána dobják az aranyabroszt mindenestül, kést, villát, tányért, ételt, italt, mindent. De te, oda se neki, szedj fel szépen ételt, italt, mindent, s indulj vissza én hozzám. Ám mielőtt én hozzám érnél, elédbe áll egy óriás, azzal meg kell küzdened. De te ne félj, húzd ki a kardomat, s vidd magaddal. A zsebemben van 3 üveg, vedd ki a legkisebbet,
igyál belőle egy cseppet, s aztán az üveget tedd ismét vissza. Úgy tett a fiú, ahogy a kővé vált ember mondotta. Ivott a legkisebb üvegből, s hétszerte erősebb lett, mint annak előtte. Bemegy a palotába, s hát csak ugyanúgy volt, ahogy a kővé vált ember előre megmondotta. Elébe szaladott egy csomó szép leány, egyik szebb a másiknál. Közrevették, s vitték be a fehér szobába. Megzendült a muzsika, hívták a fiút táncra, de az meg sem mozdult. Aztán asztalt terítettek, leültették az asztalhoz, kínálták, bíztatták, mint hiába. Sem nem evett, sem nem ivott. Noha nem, bizony ki is dobták, hogy a nyaka majd megszakadt belé. Utána dobták az aranyabroszt, s mindent, ami azon volt. Ő meg szépen összefogta az aranyabroszt, fölvetette a hátára, és vitte. Kettőt-hármat sem lépett, elejébe áll az óriás, s nagyot kiált. Állj meg, hé! Innét tovább nem még, míg nem jössz velem az ólom szérűre, s ott meg nem birkózol. Jól van, mondta a fiú, csak menjünk, ha meguntad az életedet. Kimennek az ólom szérűre, ott megfogja az óriás, felkapja a fiút, s úgy levágja, hogy bokáig süppett a szérűbe. Kiugrik a fiú, ő is felkapja az óriást, s térdig vágja a szérűbe. De bizony az óriás is kiugrik, s úgy levágja a fiút, hogy a szérűbe éppen derékig süppedett. De a fiú most is kiugrott, neki fohászkodott, fölkapja az óriást, s nyakig vágja a szérűbe. Na most, gyere ki, ha tudsz! Bezzeg, hogy nem tudott kijönni. Vette a fiú a kardját, s lenyisszantotta az óriás fejét. Azzal megint vállára emelte az abroszt, s ment vissza a kővé vált emberhez, aki, úgy tudjátok meg, nem volt más, mint egy elátkozott király. Na, fiam, mondja a király, most csak dugd vissza a kardomat, menj vissza Mátkádhoz, vígy neki ételt, italt, egyetek, igyatok, aludjatok, s jókor reggel gyere ide vissza. Hely, Istenem, az alatt a király kisasszony vörösre sírta mind a két szemét. Azt hitte, eddig bizonyosan megölték az ő mátkáját. No, de mindjárt megvigasztalódott, ettek, ittak, aztán elaludtak. Jókor reggel felkelt a fiú, s ment a kővé vált királyhoz. Látod-e azt a márványpalotát, fiam? Nem azt kérdem, amelyikben tegnap voltál, hanem azon túl van egy másik. Járd meg ezt is úgy, ahogy tegnap megjártad a másikat. Vedd ki a zsebemből a középső üveget, s igyál egyet, húzd ki a kardomat, s vigyed. Mert ebben a palotában is szebbnél szebb kisasszonyokat találsz, s ezek is kidobnak, ha nem táncolsz, ha se nem eszel, se nem iszol, s itt is egy óriás áll eléd, aki az ezüst szérűre hív téged, hogy megbirkózzál vele. Elmegy a fiú a másik palotába, s világos világra úgy járt, mint azelőtt való nap. Pedig voltak, amilyen szépek voltak a leányok az első palotában. De még a szeme is káprázott, amikor ezekre nézett. De hiába csalogatták, de hiába bíztatták, olyan volt, mint a néma. Na, ki is penderítették az ajtón, hogy a nyaka majd megszakadott. Utána az aranyabroszt mindenestül, s ím, ahogy felszedi az abroszt, s a vállára veti, elejébe áll egy óriás, s hívja az ezüst szérűre, hogy birkózzanak meg. Sokkal erősebb volt ez az óriás, mint a másik. De erősebb volt a fiú is, mert jót húzott volt a középső üvegből. Egyszer az óriás vágta a fiút az ezüst szérűbe, máskor a fiú az óriást. De csak az lett a vége, hogy az óriás maradott nyakig a szérűben. Akkor aztán kihúzta a kardját a fiú, s lenyisszentette az óriás fejét. Ment a fiú egyenest a kővé vált királyhoz. Jelentette, hogy mit csinált. Jól van, fiam, csak eredj a Mátkádhoz. Egyetek, igyatok, aludjatok, s holnap reggel jókor megint gyere ide. Harmadnap a harmadik márványpalotába kellett menni a fiúnak, mert voltám még egy palota. S voltak ott leányok, százszor, ezerszer szebbek, mint a második palotában. De a fiú rájuk sem hallgatott. Ezer szerencséje, hogy nem, mert akár táncol, akár eszik, akár iszik velük, mindjárt kővé vált volna ő is. Hát kidobják innét is a fiút, de úgy, hogy megnyekkent belé. Még jóformán föl sem tápászkodott, elejébe áll a harmadik óriás, s hívja az aranyszérűre. Jól van, kiment az aranyszérűre, de meg is ölte a harmadik óriást is, éppen úgy, olyan módulag, mint a másik kettőt. Megy a kővé vált királyhoz, s mondja ez neki.
No, édes fiam, három próbát kiállottál emberül, vissza se add a kardomat, legyen a tied. Téged illet meg az, nem engem. Most csak siess a mátkádhoz, mert az eddig halálra sírta magát miattad. Holnap reggel aztán gyertek ide, mind a ketten. Csak ugyan igaza volt a kővé vált királynak. Szakadt a könny a király kisasszony szeméből, mint a záporeső. Azt hitte, hogy soha többet meg nem látja a jegybéli mátkáját. De bezzeg volt nagy öröm, mikor jött a fiú. Ettek, ittak, vígan voltak, aztán elaludtak, s reggel szépen a kővé vált királyhoz sétáltak. Fogadja a király szíves szóval, s mondja a leánynak. Na, édes leányom, a te jegybéli mátkád emberül kiállott három próbát, mostan te hozzád is vagyon egy kérésem. Látod-e amottan azt a magas hegyet? Menj fel annak a tetejére, találsz ott egy termű aranyvesszőt, húzd ki tövestül, aztán gyere le a hegynek az aljába, ott találsz egy kőfalat, csapd meg háromszor az aranyvesszővel, harmadik csapásra a kőfal megnyílik, s ti mind a ketten szaladjatok be. Se jobbra, se balra ne nézzetek, csak fussatok, s addig meg se álljatok, míg a hegy gyomrába nem értek. Ott van egy mélységes, mély tömlöc. Ott senyved az én drága fiam, nehéz vasra verve. Háromszor visszafelé kerüljétek meg a fiamat, aztán ahogy csak győzi lábatok, szaladjatok visszafelé, mert ha csak egy szempillantásra megtántorodtok, becsapódik az ajtó előttetek, kővé váltok, ott maradtok még a világ, s még két nap. Mikor aztán onnét kiszabadultok, gyertek ide hozzám, s te, édes leányom, ezt a cédrusfát, mely itten én előttem vagyon, suhítsd meg háromszor az aranyvesszővel, akkor majd láttok csodát. Felmegy a király kisasszony a hegy tetejére, kitépi a termű aranyvesszőt, lejön a hegy aljába, megsuhintja a kőfalat, s beszaladnak a mátkájával a nyíláson. S hát, amint szaladnak végig, erről is, arról is tündérszép kisasszonyok, deli szép vitézek kiabálnak rájuk, nevükön szólítják, mézes-mázos szavakkal csalogatják. Ne fussatok, maradjatok, táncoljatok velünk! De ők szaladtak tovább. Sem félre nem néztek, sem meg nem állottak. Aztán mindenféle arany és ezüstmadarak énekeltek, szebbnél szebb nótákat. A király kisasszony meg akart állani, hadd lássa csodája, de a mátkája megrántotta, s vitte magával. Szaladtak tovább, s mindenféle drágaság, gyöngy, gyűrű, fülbevaló, s minden, ami leánynak való, tündökölt a földön. Szeretett volna ezekből is felmarkolni a király kisasszony, de a mátkája nem engedte, szaladtak tovább. Aztán aranynyergek, kardok, gyémántos buzogányok hevertek a földön. Ezeket meg a fiú szerette volna felszedni, de a király kisasszony megrántotta, szaladtak tovább. Na, beértek a hegynek a gyomrába. Hát, csak ugyan ott ült mélységes mélytömlöc fenekén a kővé vált királyfia égő tűz között. Majd elepedett szegény a szomjúságtól, s nem ihatott egy csepp vizet. Pedig csak egy lépésnyire volt tőle a jó forrásvíz. De hiába! A lánc nem eresztette odáig. Kérte a király kisasszony, s a mátkáját összetett kézzel, adjanak egy csepp vizet neki. S a király kisasszony akart is neki adni, de a mátkája nem engedte, hanem, amint a kővé vált király meghagyta, visszafelé háromszor megkerülték a királyfit. Aztán szaladta ki a hegyből. Hiszen éppen jókor jöttek ki. Mindjárt be is csapódott az ajtó utánuk. Még meg is ütötte a fiúnak a sarkát, s lehasította a király kisasszony szoknyájának a szélit. Visszafordulnak, s hát a szemük szájuk táta maradt a nagy csodálkozástól, ím előttük áll a királyfi. Az is kiszabadult a hegynek a gyomrából. Szépen visszamentek a kővé vált királyhoz. Ott a király kisasszony az aranyveszélyével háromszor meglegyintette a cédrusfát. Ím, halljatok csodát, az első legyintésre nagyot sóhajtottak a kővé vált emberek, a másodikra megmozdultak, a harmadikra egészen megelevenedtek, igazi emberekké lettek, s köszönték nagy hálálkodással a király kisasszonynak s a fiúnak, hogy megszabadították a gonosz tündérek varázsától. Amikor éppen a legjobban örvendeznének, lecsap a levegő égből nagysebesen egy fehér galamb egyenesen a király kisasszony vállára. Haj, Istenem! Örült a király kisasszony. Az ő drága, kedves galambja volt ez. Csókolgatja, simogatja, borzolgatja a tollát, s ím a szárnya alatt egy kis levélkét talált. Hely, mi volt ebben a levélben?
Írta benne az édesapja, hogy ha valahol ez a levél megtalálja, tudja meg, hogy Tömlöcbe, nehéz rabságba vetették a vejei és a leányai. Sírva fakadt a király kisasszony, hullott a könnye, mint a záporeső. Mondja, hogy milyen szomorú levelet kapott az édesapjától. Ne sírj, édes leányom, mondja a király. Sok nagy jót cselekedtél velem, most majd én segítek rajtad. Eredj, az aranyvesződdel suhints meg a három márványpalotát, aranyalma lesz mind a háromból. Vigyétek el magatokkal a három aranyalmát, s az apád országában tegyétek le a legszebb helyen. Ott háromszor-háromszor suhintsd meg mind a három almát, s újra márványpalota lesz belőlük. Akkor aztán csináljatok nagy vendégséget. Hívjátok meg arra a király leányait, svejeit, az országban ahány herceg, gróf, s báró van. S mikor az asztalnál ültök, kérdjétek meg tőlük, mit érdemelnek az olyan lányok s olyan vők, akik az apjukat a Tömlöc fenekére teszik. Többi legyen a ti dolgotok. Elmegy a király kisasszony, meglegyinti aranyveszélyével a három márványpalotát, lesz belőlük három aranyalma, szépen beledugja a kebelébe. Aztán elbúcsúznak a királytól, a fiától s mindenkitől. Beülnek a bárkába, s elindulnak Zöldország felé. Hét nap s hét éjjel úszott a bárka, úgy érkeztek meg Zöldországba. Ott kiválasztottak maguknak egy szép helyet, egymástól jó távol letették a három aranyalmát, háromszor-háromszor meglegyintette aranyveszélyével a király kisasszony, s kerekedett oda olyan három márványpalota, hogy csodájára járt az egész ország. De azt senki lélek nem tudta elgondolni, hogy ki lehet-e három márványpalotának a gazdája. Na, megtudták azt is. Pecsétes levelet küldött a fiú mindenfelé az országba. Vendégségbe hívta a hercegeket s grófokat, de különösen a bátyjait. Hanem az igazi nevét világért nem írta volna be a levélbe, hadd jöjjenek el csak bátran a bátyjai. Jöttek is azok nagy örömmel, csak hogy kívülbelül jól szemügyre vehessék azt a három márványpalotát. Megjönnek a vendégek, megtelik az egyik márványpalota, kezdődik a nagy vigasság, van nagy tánc, helyehúja. Egyszerre csak megszólal a fiú. Hercegek, grófok, bárók, s minden rendű és rangú vitézurak, azt kérdem én tőletek. Mit érdemel az a két leány, az a két vő, akik az édesapjukat Tömlöc fenekére vetették nehéz rabságra? Mind azt felelték egy szívvel, lélekkel. Megérdemlik, hogy szörnyű halálnak halálával halljanak meg. Hely, megijednek a király vejei meg a lányai. Szót sem szólnak, szépen kisompolyognak a palotából. Azám, csak hogy a palota udvarán fegyveres strázsák állottak, s visszavitték őket a palotába. Ebből tudták meg a vendégek, hogy kikre célzott a fiú beszéde. Mindjárt összeültek az országtartó nagyurak, s azt határozták, hogy mind a négyet lófarkára kell kötni, a Beretva hídon hétszer meghordozni, akkor a testüket négy felé vágatni, s szegezzék ki a város négy kapujára. Hanem azt mondotta a fiú, megérdemelnék mind a négyen ezt a szörnyű halált, de kegyelmezzetek meg az életüknek. Elég, ha a hóhér kiseprőzi őket az országból. Úgy is lett. Hivatták a hóhért, az kiseprőzte az országból a két hamis legényt s a feleségüket. Akkor aztán felhozták a Tömlöc fenekéről az öreg királyt, s folytatták a vendégséget. Hét nap s hét éjjel mindig vigadoztak. Mikor ennek is vége volt, az öreg király a fiúnak adta a legkisebbik lánya kezével az országot s egész királyságát. Ő volt ezután a Zöld király. Még ma is él, ha meg nem halt.

0: elindult.
1: Volt egyszer egy mese volt.
2: Abban minden mese volt.
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: minket.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Se Radio Pulz. Divjanosta 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidíme se,
1: jeden FM. Klasné rádio. V dorohu.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio. Pulse FM.

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

Volt este lett, azt hittem, hogy eltemet, összegyűrte a kedvemet.